0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig veled.

még veled fixel. Te X-es vagy, én meg XXXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon. Nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is. Forró ez a vasadik kell ütni, addig három csíkes felhúzom a csajt úgy, mint az Adidas.

0: de szó az lamú napok. Na húzzatok innen, aludjatok. Kamu maluma, anyuket Bence, na meg falu napok. Tanuljatok, imádkozzatok, hogy tényleg szarú vagyok. Hazajött az uratok.
1: Sicina!
0: Na pucs!

lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Ha unod a hétköznapok szürkeségét, színt hozunk az életedbe. Forrás Rádió. Mi?

0: They together, I told you they wouldn't get up with us, man. These grasses are lean, these easy slides.
1: Egy újabb hazai sztár, egy újabb sláger. Forrás Rádió. Mind

ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense, Spy.

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Legyen tánc!
1: Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

0: ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorán. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a beat. A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Újabb három területen kutathatnak gáz és olaj után. Terrorvédelmi gyakorlatot tartanak az orosz iskolákban és óvodákban. Falunap lesz a monostori városrészben Komáromban. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, jönnek a részletek. A februárban meghirdetett 7-ből 3 lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása, hasznosítása. A nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében kereshetnek, és találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium szerdán. A hatályos koncesziós szerződések alapján jelenleg 9, míg a koncesszión kívül további 2 területen folyik szénhidrogén kutatása, feltárása Magyarországon. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága adatszolgáltatás alapján 2026 első felében gázból 962 ezer köbmétert, olajból 576 ezer tonnát hoztak felszínre a hazai lelőhelyeken. Terrorvédelmi gyakorlatot tartanak az orosz iskolákban és óvodákban jövő héten, jelentette be Alekszandr Bugajev, az orosz közoktatási miniszter első helyettese szerdán Moszkvában. A gyakorlat résztvevőinek átfogó cselekvési forgatókönyveket kell elgyakorolniuk túszszedés, gyújtófolyadékkal és drónnal végrehajtott támadás esetére. Szeptemberben a Vészhelyzeti Minisztérium munkatársai további eligazítást tartanak az oktatási intézmények vezetői és pedagógusai számára a biztonsági intézkedések betartásáról. A közoktatási tárca közölte, hogy a felelősségi körében 108.262 olyan oktatási intézmény található, amely terrorvédelmi kötelezettsége alá tartozik. Zenével, tánccal, gyermekprogramokkal és ismert előadókkal várja a közönséget augusztus 15-én a 31. falunap a monostori városrészben Komáromban. A Dózsa György Művelődési Ház teraszán rendezett programsorozatban többek között Radics Gigi, Vásári André, László Attila, Dori és a Tonix Honix is színpadra lép. A rendezvény mindenki számára ingyenesen látogatható. És végül sport. A fokozott tűzveszély miatt nem rendezik meg a hétvégére tervezett Hungarian Baja tereprali versenyt Várpalotán, a futamot egy későbbi időpontra halasztják, közölték a szervezők szerda este az esemény közösségi oldalán. A közleményben úgy fogalmaztak, nehéz, ugyanakkor felelős döntést kellett hozniuk a Várpalota külterületén és a környékén történt szerdai súlyos tűzesetek miatt, amelyek több száz hektárnyi füves, fás területet érintettek és épületekre is átterjedtek. A tüzeket még szerda este is oltották a tűzoltók. A jelenlegi körülmények között nem vállalhatják annak kockázatát, hogy egy verseny miatt akaratlanul újabb tűzeset vagy természeti katasztrófa kialakulásának lehetőségét teremtsék meg, indokolták a szervezők.
0: Időjárás.
1: Ma napos időben lesz részünk, felhő is alig lesz az égen, csapadékot a térségben nem jósolnak, 27 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak

0: Ízlelnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Sorba állították a férfiak vonzerejét mindenféle tulajdonságok alapján, és akkor így összegezték elég nagy merítés alapján, hogy mitől vonzóak a férfiak.
2: Igen, nem mi, úgy általában a férfiak.
1: Úgy általában.
2: Olyan férfiak, akikben van bármi vonzó.
1: Na jó, de azért ne sikoljunk ezen egyből túl.
2: Sikoljunk.
3: Sikoljunk. Igen. Hát én sikítok mindjárt. Nem siklok.
2: Hát én is.
1: Egy vonzerő titkot meg kell fejtened a Rolandnál is, meg nálam is.
3: Fú, gyerekek. Hát a humorérzék szerintem az biztos, hogy benne van, de az mind a kettőtök nézhet.
1: Megúszós.
3: Nem, de tényleg.
2: Nem, tehát ez amúgy igen. Hát most őszintén, hát mit tudna mondani rólunk? Hát szépek vagyunk, jó képek, kigyúrtak. Jó.
3: De most belső tulajdonságokról van szó, vagy külső tulajdonságokról?
2: Belső, leginkább egyébként belső tulajdonságok. Mm.
1: Nekem szép a májam.
3: És így mész el randira, hogy kicsapod a szép a májam, a vesém.
1: Látnád a tüdőmet? Hú, olyan tüdőm van. Oh.
2: Igen, ja. Egy belgyógyász doktornőnél lehet, hogy be tudnál ezzel vágódni.
1: A vérem is jó, kicsit sűrű.
2: De szép piros.
3: Ezt is elképzeltél egy ilyen randit Ádival, hogy mondja ezeket a nőnek.
1: Szép a vérem. Az én első mondatom.
2: Az a baj, hogy amúgy el is tudnám képzelni, hogy ezt mondja. De így is bókolsz neki, hogy biztos olyan szépek a tüdőlebenyeid.
1: A pneumád. Ide látom, milyen szép lehet. Ide hallom.
3: És ha tudja, hogy mi ez a pneuma, akkor már nyert, ugye van.
1: Artéria pumpád. Utánozhatatlan. Jó, nem,
2: csak
1: de...
2: Csak várjál, mert nem mondjál neki, hogy úgy megnézném a léped. Mert azt mondja, hogy pervers sorozatgyilkos vagy.
3: Igen.
1: Jó, oké, lépjünk ezen túl. Tehát dominancia és társadalmi státusz. Ez mennyire fontos? Itt ugye visszavezetik még az ősasszonyokhoz, hogy ugye a túlélésnek a szempontja az az volt, hogy olyan férfi oldalán legyél, aki életben tud tartani, aki megszerzi neked a mamutot, akit nem gyop le a szomszéd, Vili, vagy hogy hittek, Frédi Béni. Tehát, hogy igazából...
2: Vilma volt, te az már.
1: Jó, oké.
2: Okay. Vilma se gyopja le.
1: Senki nem gyopja le, akinek van lábbal hajtható kőkocsia. Tehát, hogy ezek kellettek a nőknek. Na most ez a dominancia, a társadalmi státusz, oké, hogy ma már iPhone és nem kőkocsi, meg dinoszaurusz, de hogy ez mennyire fontos?
3: Jó kérdés. Szerintem azért számít az, hogy egy férfi legyen.
1: Tehát. És ezt mi alapján méred? Tehát itt a például pozíciója, munkahelyi pozíciója, anyagi státusza, magabiztosság, nem tudom, barátok között képviselt falkavezér egyéniség.
2: Igen, mert egyébként a dominancia, meg az anyagi státusz, meg a társadalmi, mi volt ez, megbecsültség, aha, vagy mi, az azért nem feltétlenül nem ugyanaz, és nem mindig jár kéz a kézben.
3: Igen.
2: Nyilván, aki mondjuk egy jó anyagi háttérrel rendelkezik, egy felelősségteljes pozíciót tölt be, mondjuk egy vezető alkat, annak általában azért megvan mind a kettő.
3: Igen, de nem feltétlenül ez dominál szerintem a választást. Tehát nem ezt raktam az első helyre, az biztos. Lehet vonzó egy ilyen férfi elsőre biztosan, aztán utána beszélgetsz vele, azt majd kiderül, de tényleg nem ezt raktam az első helyre azért.
1: Tehát ha már otthon papucs, legalább a munkahelyen legyen Crocs.
2: Próbálj meg valami fontossági sorrendet
3: találni. Hát
2: figyelj,
3: szerintem a humorérzék intelligencia én is azt tenném az első helyre. Vagy okay. Én azt tenném az első helyre.
2: Mi a második?
3: Nem tudom, megjelenés.
1: Várjál, menjünk neki úgy, hogy kettőt ki kell dobnod.
3: Tehát, kettőt ki kell dobnod.
1: Igen, tehát hogy hát ebből az ötből kettővel abszolút nem fog a párod rendelkezni. Mit dobsz ki?
3: Hát a spontaneitást meg a kalandvágyat, azt kidobod, mert
1: jó,
3: az annyira
1: tehát akkor mindig
3: nem.
1: Tudod, hogy mi van.
3: Hűha.
1: Mit dobsz még ki? Az érzelmi stabilitást, a megjelenés testtartást, a humorérzéket, intelligenciát, vagy a dominanciát és társadalmi státuszt?
2: Hát ebből egyet sem akar kidobni.
3: Nem, ebből
1: nem. A megjelenés testtartás, lesz egy ilyen pondró, aki nem tud állni, így csúszik Andi mellett. De amúgy jó a humora.
2: Amúgy jó a humora, érzelmileg is teljesen megértő.
3: Ezek szerintem fontosak azért.
1: Hogy nincsenek érzelmei, nem nyújt stabilitás, de bármikor kigúnyol és vicces lesz.
3: Nem, ezek közül én nem dobnék ki semmit.
1: Közben Mónika is írta, na látjátok, az én férjem mindenhez is ért, és nem szarul csinálja, és itt azt írja, hogy nagyon büszke rá, mert hogy abban, amiben dolgozik, abban is jó, de ugyan nem ezeket a dolgokat csinálja, mégis mindent megold, festés, burkolás, autószerelés, stb. És mondtam itt Rolandnak, mikor mondta, hogy ő ezeket annyira nem tudja megcsinálni, hogy én ezeket megoldom, de pénzt nem kérnék érte. És aztán mondta Roland, hogy ő egészen másban van így.
2: Én ugyanígy vagyok a szexel. Megoldom, de azért pénzt nem kérni.
1: Ezt pólóra nyomom neked, de tényleg ez egy akkora mondat. Jó van, nézzük meg, hogy miből ki a mi csőrünket, jó? Mert van egy dolog, ami engem nagyon régóta idegesít, és be akarom hozni ebbe a rovatba, és ez pedig nem más, mint az indokolatlan jó tettek a természetvédelem címszó alatt. Onnan indulunk, hogy papír szívószál pukkadjon meg mindenki mindenhol, aki bármit papír szívószállal elém rak. Undorító.
2: Undorító. Engem tudod, mi zavar, ami nem jó. A gyors éttermekben most már például nem klasszikus műanyag kanállal adják a fagyit, hanem ilyen, az is valami újrahasznosított cuccból.
1: Igen,
2: van.
1: A szálka a nyelvbenefektus.
2: És ez nem jó.
1: Mint az orvosi pálcika, amivel megnézik a nyelven.
2: Igen.
1: Tehát a favilla.
3: Igen, de még az ízese jó egyébként.
1: Diacilla.
2: Hogy szar, gyerekek, szar.
1: Favilla.
2: Szóval, hogy ezt kipróbálta valaki, hogy értem én. Nyilván tényleg fontos a környezet, tudod.
1: De nem ennyire.
2: De hogy könyörgöm, hogy valami jobbat nem lehetne kihozni.
1: Elrogyjátok a megfrizt.
3: Az. De ilyen újrahasznosított dolgokat kellene inkább csinálni, ami ugyanúgy műanyagból van, csak újra van hasznosítva. Tehát vannak ilyenek is, tehát miért nem olyat árulnak inkább,
2: hát ez az.
3: Annak nem szar az íze.
2: Hát ez bűnrossz, gyerekek, bűnrossz.
1: De és a szívószál is, hogy szétfoszlik, és már jégkársába
3: hát egy
1: is
3: idő
1: rakják.
3: Után.
1: És mindezt úgy, hogy olyan pohárban, aminek a tetején viszont műanyag van. Tehát bemész a Mekiben, műanyag van a tetején, abban elbotolhat a teknős. Én meg egyem a papírt.
2: Amúgy igaz, mert hogy az a kis pohártető, abban van legalább annyi műanyag, mint egy kis kanálban, nem?
3: Igen.
1: Hát igen, és amit Andi mond, az is tök jó irány, hogyha ezek olyan anyagokból lennének, amiket így újra felhasználsz, vagy elraksz, vagy bármi ilyesmi, az is egy jó vonal szerintem, vagy költsünk rá még 5 forinttal többet, és akkor tegnap itt elmondta nekünk a vendégünk, aki ilyen poharakat gyárt, hogy igenis lehet olyan anyagból is gyártani, ami nem árt a környezetnek, és nem lesz papíríze. Uh-huh. De mehetünk tovább, itt van a Repohár intézmény. Hogy gyűlölöm? Tehát az, hogy megveszed plusz pénzért azt a vackot, nem is olcsón, aztán még a sör is legalább annyiba kerül, amit beletöltenek,
3: hát,
1: és nem az van a végén.
3: Vagy kétszer annyiba inkább.
1: És nem az van a végén, hogy fogod és visszaadod a poharat, ahogy működnie kéne, és akkor visszakapod a pénzt, hanem kapsz egy műanyag zsetont, ami ha máskor pont nálad van, amikor odamész, akkor kapsz érte egy másik poharat. Miért nem adja vissza a pénzemet?
3: Hát meg figyelj, most igazából egy csomó ilyen pohár fetreng az ilyen fesztiválok után, mert hogy konkrétan mindenki elhagyja.
2: Igen, és tehát vesz újat, nem, viszi, tehát, nem viszi vissza.
3: Igen.
2: Mert egy-egy nagy koncertről mondjuk, ha pláne még ilyen arculatos, de hogy azokat mennyire adják gyerekek, hát Coldplay koncerten tavaly nyilván venni kellett Coldplay arculatos poharat, még azóta megvan, remélem. De hogy nem tudom mennyi volt. Mocsok drága.
1: Ezzel még egy fát nem védett meg senki, max, hogyha ki beszedte rajta a hasznot, az ültetett valahova a kertjébe valamit fönn a rózsadomban, nem tudom, de tényleg borzasztó. És akkor megyek tovább. Biológiailag lebomló zacskó. Megveszed a boltban 120 forintért, és már mikor belerakod a vajat, szakad ki. Mert már ott bomlik a boltban.
2: De várjál, ezt nem, vagy hogy van ilyen is, mert én csak azt néztem, ami a zöldségeknél van, tudjátok.
1: Olyan anyagból van, hogyha akarod, igen, meg is elheted a zacskót.
3: Hát azért
2: ki,
1: de nem viszel vele egy tejfölt az ember hazáig.
3: Hát azért...
2: Ja, és neked fontos, mert az én állat egy bevásárlás az 3 nagy tejföl, meg 2,5 kiló trapista zsajt.
3: Ja, igen. Na hát az persze, hogy nem bírja el az a zacsi.
1: De nem? Tehát vagy most komolyan? Tehát, hogy ilyenetek nem volt még? Vagy a papírzacskó a nylon helyett, értem én, hogy azzal véded a környezeted, de szerintem kismilliószor előfordult már velem, hogy csak amíg a kocsig elvittem a terméket, vagy leszakadt a füle, vagy kiukadt, vagy elszakadt, vagy meghasadt. Gyűlölöm.
3: Ja, hát a papírzacskó az olyan, abban nem szabad olyanokat pakolni. Abban csak ilyen
2: nem.
3: Kis, nagyon azt könnyű meg... kis dolgokat tudsz belepakolni, mert mit leszakad.
1: Mihez veszed meg? Mikor mész el úgy bevásárolni, hogy kell egy zacskó, és jó hozzá a papírzacskó? Ha mit veszel?
3: Pillecukrot. Hát én, hogyha...
2: egy zacskót.
1: Gyakran jársz így a boltba?
2: Ja.
3: Hát ha olyan boltba megyek, akkor ahol mit tudom én, papír zsebkendőjének vannak, akkor persze ott volt,
2: tehát
3: hogy előfordult.
2: Drogériában.
3: Akár, igen. Tehát ott előfordult, hogy nem volt nálam, és akkor csak ez a papír volt, mert nem akartam többet költeni mondjuk a műanyagra, és akkor azt vettem. De alapjáraton nem szoktam én se a papírt választani.
2: Hát vannak helyek, ahol fontos, hogy legyen papír.
1: Igen, valamire biztos jó. Akkor tudok még mondani. Ugorjunk vissza gondolatban mondjuk 3 évet. Hányszor fordult elő veletek az a dilemma, hogy isszátok az üdítőtöket, és elhagytátok a kupakot, és nem tudjátok visszazárni? Soha! Mi a francnak rárögzíteni azt a hülye kupakot az összes üvegre?
2: Na ez igaz, na ebben látod maximálisan adom én is a bosszankodásodat, mert hogy ezt, aki kitalálta, gyerekek, nem is az, mert lecsavarni, de visszacsavarni. Tehát, hogy sokkal nehezebb ezt visszacsavarni, igen, hogy a megfelelő szögbe tudod, hogy pont rápattanjon, és akkor úgy hallod? Hát, szóval ez baromi idegesítő.
1: Adod a kislányodnak úgy a kubut, hogy ne szúrja ki vele a szemét.
3: Igen, meg öntsél át az egyikből a másikba.
2: Közben
3: közben meg ha érted, a másfél literesből akarod a fél literesbe áttölteni, akkor közben úgy kell valahogy fognod, hogy ugye fogod az egész üveget is, meg fogod a kupakot is, leállítod ugye a fél literest, és úgy próbálod meg beletölteni, mert máshogy nem megy.
1: Mindeközben az ásványvizes üveg már annyira védi a környezetet, és annyira spórolnak rajta, hogy annyira kevés műanyag van benne, hogyha kinyitod ezt a szerencsétlen üveget, és csak enyhén fogod, akkor már fele kimegy, mert
2: így összerodjan gyakorlatilag.
3: Vagy ugyanez van az öntésnél is. Én a múltkor nem pont úgy jártam, hogy így összecsuklott az egész, de még tele volt. Tehát elkezdtem önteni, és utána így összecsuklott.
2: Kisporolják belőle az anyagot.
1: Szóval tényleg értem én, hogy védjük a hódokat, de na, nem? Akkor itt vannak az üzék, ez is jó.
2: Vézd a fákat, egyél hódot. Én ezt is
1: tudom. István írja, hogy a sziasztok, a kedvenc pénzügyi vezető mondta, spóroljunk, kerül, amibe kerül.
2: Zseniális! Ezt használhatom innentől? István, mert nagyon tetszik.
1: Nagyon tetszik. Hát figyelj, Michael Jackson az utolsó turnéjának a próbáin, a This Is It-nél elmondta, két dolgot mondott, amit élete során sokszor hangsúlyozott. Az egyik, hogy a másik pedig... A másik pedig... És nem tudom, hány évvel mondta, hárommal vagy öttel, de mindig mondta, hogy még mennyi időnk van, hogy megmentsük az esőerdőket, és onnantól visszafordíthatatlan lesz a helyzet. És a This Is It turnénál elmondta, hogy ez az utolsó pont, amikor még megállíthatjuk a rombolást. És nem állítottuk meg.
2: Hát igen, látod a Britney Spears mennyivel egyszerűbb volt, csak azt mondta, hogy ups! Ups, ups!
1: Na jó, tényleg, tehát az a képmutatás, ami a környezetvédelemben ilyen formában, és tényleg komolyan mondom, fontos, hogy védjük a környezetet, a gyermekeink jövője van benne. De ezek a mondva csinál dolgok, amiből valaki meggazdagszik, és egy rohadt fát nem ment meg soha, na ezek bökik a csőrömet.
2: Elindult a MÁV-nál a balatoni előszezon, úgyhogy visszatértek az étkező kocsik a balatoni járatokra.
1: Amúgy ez tök nagy feeling szerintem. Nem tudom, hogy ti voltatok-e valaha étkező kocsiban, és ettetek-e ott?
3: Nem.
1: Soha?
3: Nem.
2: Lakótelepi panelparasz gyerek vagyok. Hát mind nekem étkező kocsi.
1: De nem vonatoztál soha, hogy mindig vitted a májas szendvicset?
2: Persze. Nem, rántott szeletes szendvics alufóliába csomagolva. Ez így az autentikus, kérlek. Nem, én figyelj, én
1: jó,
2: sose
1: hát
2: értem ezzel.
1: Nagyjából 3-4 percen van, hogy meggyőzzelek titeket, hogy ez mennyire jó. Képzeljétek el, hogy már ugye május 1-én az előszezonban megindultak ezek a bizonyos kajakocsik, és csak hogy mennyire sikeres, tavaly több mint... Hát most akkor befejezem így. 899 ezer vásárló volt, mert itt azon, hogy közel 900 ezer. Jó, akkor kijöttem a mondatomból.
2: Az amúgy tényleg sok, tehát 900 ezer.
3: Igen, sok.
1: És a legtöbben, tudjátok, mit vettek? Hotdogot. De ne, a kávésoroz, de hotdog.
3: Uh-huh. Ez miért olyan olcsó? Mert van egy üzlet, ahol ugye tudjuk, hogy milyen olcsó.
2: A svéd bútorban, igen.
1: Azért szerintem annyira nem olcsó, de nem is annyira drága szerintem, mint amit várnál. Tehát, hogy hol eszünk még, a repülőn kapunk még kaját, hogy ott veszel, akkor az rohadt drága. Itt viszont, csak hogy be tud tájolni, egy reggeli az 1300 forint, abban van egy kis üdítő, meg valami szendvicsecske, a hamburgerek meg továbbra is ilyen 2600 forintba kerülnek. Szerintem mai árakon oké, nem a legolcsóbb hely, de nem olyan vészesen drága, hogy ne tud megengedni magadnak egy balatoni út során.
2: De ez milyen hamburger?
3: Ja,
2: nagy tehát, hamburger, ez a klasszikus, az old school, ami úgy tényleg... Ez
1: hát figyelj, mávos, tehát késik.
3: Mire odaérsz, addigra meghozzák.
2: Kicsit hogy hosszas, pici, mint a gyorséttermekben, vagy pedig ez a klasszik régi büfés hamburger.
1: Nyáron meleg, télen hideg.
3: Szerintem klasszik lehet.
2: Az mondjuk nem rossz.
3: Hideg,
2: tehát,
3: ja.
2: Ja, az nem rossz egyébként, tehát az mondjuk 2600 ér, az elmegy kategória.
1: Egyébként vannak új főételek is, amik ilyen hirtelen fogyaszthatók, például a paella, a mexikói zöldségragú és a káposztás pulyka.
2: Paella! Azért a spanyolod az hasít, tényleg!
3: Jó,
1: hát mávosan akartam.
3: De azért megnyugtattad.
2: Muchas gracias!
1: El tudod képzelni, hogy egy káposztás pulykát elfogyasztasz?
3: Hát mindenképp.
2: Ne, azt nem csak ott nem, hanem ugye amúgy se, de egy paellát, én szeretem a paellát.
1: Paella mondom.
2: Paella!
1: Hát a gyorsan. Is.
2: Hányan kérhetik így?
1: Hányan fogják
2: paellát?
1: Az... Hányan fogják úgy kérni, hogy paellát?
3: El tudod
1: mámon?
3: Képzelni, hogy ezek nem ilyen fagyasztott dolgok, amiket ugye így kiolvasztanak, és ez, tehát, hogy ott
2: el tudom
3: ott
2: képzelni, meg... de nyilván az.
1: Hát hogy fogyasztasz már egy káposztás pulykát? Azt nem lehet.
2: Egyáltalán kitalált ki ilyet, hogy káposztás pulyka?
3: A tejfölösbe lefagyasztott káposztás pulykát.
1: Nézzük, mit ütött el a vonat. Van egy pár pulykánk.
2: Káposztás pulyka. De a paella az jó. Azt én szeretem. Az jó dolog.
1: De nem mondd már, hogy paella. Senki nem fogja érteni. Paella, két ellen. Úgy kell írni is.
2: Aztán... Ugye, főzős műsorok azért mennek ám az elmúlt években, az embereknek a gasztronómiai tudása szerintem manapság már jóval nagyobb.
1: De Roland, ez
3: igen,
1: már...
3: a nyokkit mégis sokan úgy hívják, hogy nocsi.
1: Nocsi.
2: Azt a Rubin Tréka hívja.
1: Ez már. Itt így kéred. Aztán van még gulyásleves. Milyen, hogy eszel a
2: azt
1: vonaton
2: hogy
1: egy levest?
2: Azt hogy mondod a gulyáslevest?
1: 3000 forintba kerül amúgy.
3: Van... Mind a gávölgy, jöheti etesbe annó.
1: Van gyros.
2: Gyros?
1: Gyros és falafel. Fala app a külföldiek kedvéért.
3: Mi?
2: Fala app. Az.
1: 3600 forint annak az ára, vannak italok, alkoholmentes sörök, felkerültek az étlapra, szóval annyira nem hangzik rosszul.
2: Megjelent figyelj. A kombucha.
3: Kombucha, igen. Kár, hogy nem mondta, igen. Vártam én is.
2: Abba nem mertél beleállni, kombucha. Persze,
1: nekem
2: csak
1: elég a paella mára. Jó, hát az a helyzet, hogy ilyeneket
3: meg lehet. A falafel app.
1: Hát, tudod mit, Roland? Egyszer, most komolyan, egyszer. Hogyha eljössz velem vonatozni egyet, mondod, hogy majd jössz oda hozzánk a parkba, meg ilyenek. Én meghívlak egy paellára, de így kérem.
2: Ameddig csak a paellát, eszi a vonaton a paellát.
3: Ó, Istenem.
1: És ha nem segít rajtad a kisbutha.
3: Ezt így reklámozhatnák.
1: És ha nem segít rajtad a zenbutha, kezedben ott a kombucha. Mexikói zöldségragó, nálunk hidd el, az se smafu.
2: A mexikói zöldségragó, azt tudjátok, mint a mexikói. Hát van benne kukorica.
3: Igen.
2: És akkor már úgy hívjuk.
1: Jaj, jó.
2: Amiben van paradicsom, az olaszos.
1: Milyen szag lehet ott a káposztás pulyka, meg a kombucha ja. mellett?
2: A kombucha mellett. Az.
3: Ezt így együtt rendelném.
1: Jaj, imádom. Jó, hát figyelj, kóstoljátok meg.
2: Ha minden igaz, akkor a távol keletre fogunk kiruccanni. Legalábbis Andi valamiféle japánt emlegetett itt nekünk.
3: Ja, hogy azt arról beszélünk most, jó?
2: Ja, nem ezt akartad?
3: Nem ezt akartam, hanem akkor a mai nap illetve holnap akartam a japánokra.
2: Akkor holnap beszélünk japánról, vagy nem tudom.
1: Kedves hallgatóink, amit láttok felirat...
3: De gyorsan meg tudom nézni arról... nektek a japánosat is egyébként.
1: Arról nem lesz szó.
3: Lehet, hogy ez most testhez álló téma lenne egyébként, úgyhogy...
1: Mehet. Mert? Addig beszélgetünk a Rolanddal japáról.
2: Vagy a hüvelygombáról, vagy én nem tudom.
3: Jaj, tehát, egyébként hogy... képzeljétek el.
2: Most a hüvelygombára csinálod fel a szemed?
1: Én még gyanús vagy.
2: Nem láttam reagálni a témára.
3: Tudom, hogy úgy tűnt, csak a japáról eszembe jutott.
2: Képzeljétek el.
3: Hogy tegnap láttam egy cuki videót, hogy Japánban lehet vidrákat csomagatni. Van egy ilyen hely. Yes. Tudjátok, mint nálunk vannak ezek a kávézók, ahol ilyen mini malacok vannak, meg macskák, meg nem tudom.
2: Ott meg
3: vidrákat lehet, igen. És igen, a vidra az, simizni, az meg játszani velük.
2: Barátságos? Tehát, hogy ő így jó néven veszi az emberek közeledését?
3: Hát úgy tűnt, hogy barátságosak. Bár elküldtem a Kittinek, mert ő is nagy vidra rajongó, de azt mondta, hogy ő ennyinél már inkább úgy
1: lehet
3: csak úgy nézni őket.
1: Lehet de... simogatni egyszer.
3: Mert azt mondta, hogy harapnak, egyszer de egyszer jobban. Nem harapnak.
2: De a Kitti a férfiakhoz is így áll, hogy ha már túl sok, akkor inkább csak nézi őket? Mert lehet, hogy harapnak?
3: Nem tudom, ezt a Kittivel kell megbeszélni. Lehet, hogy örül, ha ők harapnak, vidráknak már kevésbé.
1: Hogy átvigyem az értelmet, hány vidra túl sok?
3: Hát itt nagyon sok volt, egy ilyen 10 darab vidra biztos, hogy ott 10.
2: Hát az már hiszem, hogy túl sok.
3: De az a májusabb vidra.
1: Nem tudod hirtelen, melyiket kell simogatni?
2: Na hát ez az. Nem tudsz annyi fele nyúlni.
1: Tolják így a pofiukat.
2: Aha, igen. És az már veszélyes.
1: De akkor mi a témánk?
3: Az, hogy kifizetik a Tindert a fiataloknak egy japán megyében, csak kezdjenek már el randizni.
1: Imádom! Kik a nagyik? Ki fizet? A család? Az ilyen szülők? Vagy az állam?
3: Igen. Igen.
1: Imádom.
3: Az állam fizet nekik, mert ugye 40 000 forint ütheti a markát azoknak, akik játszanak a Tinderen.
1: De miért?
3: Mármint már arra gondoltam,
2: akik nem magukkal játszanak, hanem másokkal.
3: Jogra-balra húzogatnak, mert ez egy játék,
1: és figyelik, hogy mire költöd. Te csak Tinderre költheted, vagy bármire, ami téged boldogít?
3: Gondolom, csak a Tinderre költheted.
2: Hát és az nincs, mert várjál. Tehát, hogy azért...
3: Igen.
2: Az jutott eszembe, hogy egy ilyen normális tinderezéssel, tehát hogy néha jobbra húzod, néha balra, vagy ilyen andiféle tinderezés, hogy bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal, és akkor...
3: És egy jobb.
2: A few hours later, egy jobb, bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal.
3: Igen, igen.
1: Azt nézem, hogy milyen a fizetős funkcióért.
3: Nem tudom, lehet ott jobban, jobb...
1: Mert ingyen is lehet tinderezni.
2: Jobban hasonlítanak egymásra.
3: Nem, hanem, hogy jobb...
2: Jobb a merítés?
3: Igen.
1: De azt nézem, igen, azt nézem, hogy mit kapsz a fizetős funkcióért, mert ugye van az ingyenes változat is, ahol azt hiszem 50-et húzhatsz jobbra, vagy van valamilyen limit, hogy mennyit csinálsz egy nap, és akkor másnap izé, meg lehet, hogy nem kapod meg a prémium csajokat. De, hogyha előfizetsz, van ilyen, hogy Tinder Plus, ott tudsz korlátlanul jobbra húzni, tudsz visszavonni, tehát hogyha valakit véletlenül rossz fele húztál, akkor van ilyen, nem kapsz reklámokat, passport funkció, tehát más városba is átlátsz, ez azt hiszem a Covid-nál ingyenes élet téve, havi egy boost, ami azt jelenti, hogy 30 percig előrébb sorol másoknál, és néhány szuper like hetente, ami nem tudom, gondolom, hogy így a másiknál így tűzijátékkal villan fel. Kapaszkodj, van Tinder Gold?
3: Van, igen.
1: Az az, hogy látod, hogy ki lájkolt téged, napi nem olyan pix, hanem top pix ajánlásokat küld neked, és több szuper like lehetőséged van, és van Tinder Platinum. Várjál. Üzenetet írhatsz már a meccs előtt szuper like mellé. Prioritást kapsz láthatóságban. Azok hamarabb látnak, akiket te lájkoltál, és megnézheted az elmúlt 7 nap lájkjait. És erre befizetik a helyieket.
3: Hát nem tudom, tehát, hogy most akkor kéretlenül üzengessenek, az mondjuk nem biztos, hogy olyan jó, szerintem.
2: Na jó, de hogyha valakinek jó a stílusa, tudod, akkor ja, lehet, hogy azzal az több sikert ér el, mint mondjuk a profil képével.
3: Igen, mondjuk ez a te lehetőség.
1: Csak a fiúk? Kapnak erre pénzt, hogy
2: lányok is?
3: Nem, mindenki. A 20 és 39 év közötti lakosok kapnak rá.
2: És mi van a 40-esekkel? Kérdezem ezt én.
3: Na, nem tudom, én már túlmentem rajta, úgyhogy én már nem kapok ki pénzt Japánban.
2: Velünk mi lenne? Mi már öregedjünk meg magányosan, ott rohadjunk meg a sarokba, vagy mi?
1: Hát marad a beauty filter, meg a népsport. Abba lehet így hirdetni, nem hátul?
3: Hát biztos azt gondolják, hogy ha már 40 éves vagy, akkor már legalább van egy gyereked, vagy nem tudom, mert ugye itt igazából a gyerekvállalás a cél, meg a házasságkötés, mert hogy ugye csökkent a gyerekeknek, a népességnek a száma, és hogy azért akarják, hogy a szinglik ismerkedjenek, és akkor hát ha.
2: Egyébként olyan fajta apró hirdetéseket már nem lehet közzétenni, ezt most csak egy ilyen nagy zárójeles megjegyzésként mondom, nekem meséltem már nektek a kedvencemet, amit annó olvastam, talán pont a sportnapilapban, de lehet, hogy valamelyik bulvár napilapban, szerintem a sportnapilap volt. Annak hát voltak ilyen burkolt hirdetések, és gondolom, hogy szószámra kellett fizetni, mert három szóból állt az egész, Istenek kardját fényesíteném. Plusz egy telefonszám mellette. Ennyi volt a szöveg.
1: Szerintem ez egy vívóedző.
2: Én is azt gondolom, igen.
1: Sportújságból egyből asszociálsz tovább.
3: Igen, azt keresett biztos.
2: Egy jó kis párbajtör továbbképzésre mehet.
3: Társat keresett a sportoláshoz biztos.
1: Hihetetlen. Jó, és szerintetek ez a jó megoldás? Vagy akkor legyen már szabad felhasználású? Tehát akkor lehessen a randira is költeni belőle, hogy lenyűgözhessem a lányt, meg legyen olyan, hogy akkor elvihetnek engem valami hivatalos fotóshoz, hogy akkor legyen klassz a kép.
3: Aha.
1: Tehát, hogy akkor rakják össze a portfóliómat. Aha, akkor legyek megcsinálva.
2: És esetleg még iratsz valakivel kreatív dumákat is. Az a baj, hogy az
3: élőben
2: feltűnik.
3: Egy idejű, igen, azt oké, hiába írja meg. Vagy beszélgethetsz te mondjuk a helyemben. Aztán utána kiderül úgyis, hogyha személyesen találkozunk, hogy amúgy...
2: Én beszélgetnék a pasikkal, akik
3: nem úgy mondom,
2: az
3: most
2: érted,
3: hogyha haverok lennénk, én is fiú lennék, és akkor érted, én most ugye erre gondoltam, nem amúgy... arra, hogy helyette. Bár lehet, hogy... mondjuk lehet.
1: Én úgy adnám, mint a...
3: Kipróbálhatjuk.
1: Én úgy adnám, mint a csokkot. Én úgy adnám, mint a csokkot, mert szerintem tehát ez ilyen túl nagy kockázat. Én adnék többet, tehát ne csak 40 ezer, hanem legyen meg az egész csomag, és hogyha 5 éven belül nincs gyerek, akkor vissza kell fizetni kamatokkal.
2: Az igen.
3: Egyébként képzétek el, most bocsánat, nem figyeltem arra, amit
1: na, Andi, mi járt az agyad? Mesélj.
3: Nem, hanem, hogy most ezen a...
1: Ezen, a nő, akinek írjál, fontos a figyelem.
3: Hogy te írjál helyet.
2: Hát, hogy ráfigyeljenek, nem az, hogy én figyeljem. Na igen, most szóval ő leragadtott, hogy én pasizzak be neki.
3: Igen, mert hogy nekem volt olyan ismerősöm, aki például a fiúkat kérte meg, hogy nézzék meg a Tinder profilját, a fiú haverjait, hogy mit gondolnak róla, és akkor ugye, hogy választanak képet neki meg minden, és mondta, hogy ő egész más képeket rakott fel, mint amit a fiúk választottak, és amit a fiúk választottak neki képeket, azzal sokkal nagyobb sikert ért el, mint azzal, amit ő gondolt, hogy az majd jó lesz.
1: Ez egyértelmű, hogy nagyon kevés lány tudja magáról, hogy melyik kép a legelőnyösebb róla. Ha lenne egy zsák pénzed, te lennél az állambácsi. Van egy zsák pénzed, és arra kell elköltened, hogy legyen több gyerek. Mit veszel? Tűt és szurkálod a drogériában a...
2: Az végül is hatékony lehet.
3: Figyelj, egyébként ez nem rossz ötlet, ha belegondolsz. Most ne csak a Tinderből induljunk ki, mert van egy másik fajta ilyen társkereső, bár azt mostanában már annyira nem hallottam, de hogy van az is, és ugye ott is például az van, hogyha fizetsz, csak akkor tudsz ismerkedni normálisan, mert hogy addig megszűrve kapod az üzeneteket. Sőt, vannak olyan üzenetek, amiket nem is látsz. Tehát, hogy mindenképp elő kell fizetni.
1: És ha csak annyi van, hogy mit tudom én, megkapod a havi 50 000 forintot, hogyha cserébe a profilképedet lecseréled egy ilyenre, ami mondjuk keret van, ott van, hogy állami támogatás, meg fölül, hogy szülnék neked. Megcsinálnád havi 50 000?
3: Jaj, gyerekek, most láttam egy ilyen videót.
2: Program.
3: Most láttam egy ilyen videót. Amúgy, egy stand-up comedy is beszélt erről most.
0: Buenos Morgan, minden hét

0: felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő showjával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: Mosolygós reggelt, 3 perccel járunk fél hét után, elindítjuk ma is a Buenos Morgant, illetve hát elindítom ugye itt egyedül a stúdióban. Ádit még nélkülöznötök kell ezen a héten, aztán visszatér jövő héten már ismételten, ketten jelentkezünk innen a stúdióban. Na de azért a Best of pillanatok keretében itt lesz velünk, és nagyon jó, hogy egyébként már most itt vagytok, ugye a szokásos útinfokkal, például M1 Pestől a Tatabányai közepes forgalom mellett jól autózható Pest felé is, teszi hozzá gyorsan Zsolt. Az egyes főúton egyébként Óbarok térségében aszfalt marást végeznek, ezért a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassabb haladásra kell készülnie az arra közlekedőknek. Ezt már én teszem hozzá gyorsan, mert hogy ezt az infót megkaptuk hivatalosan, egyébként pedig csendrend, béke, fegyelem. Jelen pillanatban ez tapasztalható a térség útjain. Meg az, hogy egyébként egészen hűvös van helyenként, még 10 fok alá is süllyedt a hőmérő, higanyszála, egyébként pedig nagyjából 10-15 fok között mérhetünk. Hát azért most már egy picit talán ennél melegebb van, 16-7 fokot is mérhetünk. Összességében jó idő lesz a mai napon is, nagyjából 30 fokos csúccsal. Napos, de kissé szeles napra kell készülni. Csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen. Csapadék sehol sem várható, viszont többfelé élénk lesz az észak-keleti szél. Na ez, ami az aktuális előrejelzés, meg az, hogy természetesen Best of pillanatokat elevenítünk fel az óra második felében. Ha van útinfótok, ne tartsátok magatokban. 0620 978 978 5-ös.

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Képzeljétek el, hogy azoknál a 30 feletti nőknél, akik több mint 3 éve élnek férfi nélkül, kialakul 2 olyan kellemetlen szokás, ami állítólag elveszi az esélyt a normális párkapcsolatra.
2: Na és akkor kíváncsi vagyok.
3: Tényleg nagy kérdés, nem sokára szembesítünk is vele, de hogy ilyet érzékeltetek bármennyire, mert egyébként én igen, tehát én viszonylag fiatalon akartam megnősülni, ahhoz képest viszonylag szerintem sokáig húzódott, tehát voltak ilyen éveim, amik így a magányban teltek, és azt vettem észre magamon, hogy minél többet vagyok egyedül, annál több olyan kis nünükém alakul ki, amiből már így nehezen engedek, vagy nem akarok. Tehát, hogy szerintem, ahogyan idősödünk, egyre kevésbé vagyunk alkalmasak párkapcsolatra.
1: Nézd, Ádi, szerintem neked az egész életed ilyen nünükéknek a sorozata.
3: Úgy véled?
1: És szerintem a hallgatók is így érzik gyaníthatóan.
3: Jó, lehet, nem tudom, de nincsen ebben valami? Tehát, hogy nem az van, hogy az ember elkezd bezárni. Úgyhogy, mit tudom, ilyen x évet egyedül tölt, és azt írják ebben a cikkben, hogy ez a nőknél lesz halmozottan jellemző, de nem tudom, ezt majd Andi fogja igazolni, vagy cáfolni, nem sokára szembesítünk a 2 szokással, csak először, tehát, hogy van ilyen?
2: Hát, szerintem van, meg előfordul nyilván. Meg hát én azt gondolom egyébként, hogy ha már egy hónapot egyedül töltesz, is van olyan, hogy kialakulnak olyan dolgaid, amikről utána azért le kell mondani. Tehát, hogyha egyedül vagy, egészen másképp zajlik az életed nyilván, és ugye azt csinálsz, amit akarsz. Viszont ha van melletted valaki, akkor nyilván igazodni kell egymáshoz. Tehát, hogy ott már azért nyilván vannak olyan dolgok, amiket le kell raknod esetleg.
3: De ez könnyebb fiatalon, nem? Vagy nem tudom, te mennyire fiatalon házasodtál, szerintem fiatalabban, mint én. Tehát valószínűleg nektek már voltak olyan dolgaitok, vagy még voltak olyan dolgaitok, amik egymással alakultak ki, tehát kvázi egyből egymásnak csiszolódtatok, vagy ütköztetek, de ott alakult ki, és nem készen hoztátok bele a kapcsolatba.
1: Hát azért nálunk sokat kellett csiszolódni.
3: Sokat kellett?
1: Nagyon sokat kellett csiszolódni.
3: Hullott a pernye.
1: Két homlok egyenest ellenkező karakter vagyunk, meg személyiségtípus.
3: De a szokások úgy együtt alakultak ki, vagy volt már egy kész csomagja mindkettőtöknek?
1: Hát volt valamennyire kész csomag nyilván, tehát ez nem csak 30 év fölött alakul ki itt varázsütésre, hanem előtte is. De nyilván azért akkor még talán könnyebb volt egyébként csiszolódni, pláne, hogy

0: Blanka Núria nagyon fiatal volt, amikor összejöttünk, és én sem voltam nyilván nagyon öreg, most várjál, mert matekoznom kell egyébként, hogy 14 éve vagyunk együtt, tehát 26 éves voltam, amikor összejöttünk.
1: Azért mondom, mert hogy ott még nem tudom, hogy megvolt-e például neked korábban az, hogy magadról gondoskodj. Saját háztartást vezettél.
2: Hát szobatiszta voltam már, igen. Az már működött akkor már egy pár éve.
1: De például vezettél a saját háztartást?
2: Tehát, vezettem, de szarul. Tehát, hogy figyelj, én azért arra úgy rájöttem, amikor megházasodtam, hogy én tudok rosszul takarítani, meg rosszul rendet rakni, meg ugye a teljes dobozt is lehet rosszul visszarakni a hűtőbe, ugye, urak?
1: Persze, hát az lehet a legjobban rosszul visszarakni.
3: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Riddle Ádám. When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: állunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Én tudod, miben mértem a felnőtté válást? Két dologban. Az egyik volt az első, amikor rádöbbentem, hogy megvettem életem első lábtörlőjét. Te vettél már saját lábtörlőt?
2: Igen, és jó érzés volt, mert az előtte levél már elköszönlődött. Köszönlődött.
1: Na, az olyan felnőtt, és a másik a slag. Hogy egy férfi embernek legyen slagja.
3: Van. Ja, a társasházban.
4: Nekem ott is van. Ha valahogy ki kell vinni a teraszra a vizet.
2: Nekem is van slagom, hogy sárga slagom van.
1: Na.
2: Szép
3: pikító. Nekem nincs slagom.
2: Nekem nagyon hosszú slagom van, csak úgy mondom. De te legalább ezzel vagy. Hadd villogjak, legalább ez hosszú.
1: És jól fel tudod jól tekerni,
3: szóval
1: hogy...
3: Szóval át tudsz menni a szomszédba is, slagolni.
2: De az a baj, hogy kicsit csorog csak a végén, de nem olyan intenzív. Ahogy kilövel.
1: No, hát hogyha van, akinek erre van megoldása, vagy valami jó krémje.
2: Túl hosszú és így megcsavarodik, ez a baj. Ja, túl hosszú is baj.
1: Na jó, hozom a szokásokat.
2: De univerzális. Mielőtt... helyre csatlakoztatható.
1: Mielőtt Roland elmondja, hogy...
2: Kint is, bent is.
1: Hogy hogyan ki, meg hogyan be, meg hogyan működik az öntözőrendszer, amit gondolom már kiépített. Van időzítés?
2: Hát még van.
1: Azt mond nekem, hogyha megharapja a nyest, akkor még van elég nyomás?
2: Nem, egyébként náluk nincs. Ilyen baleset még nem történt, azt hiszem. Nem, amúgy rendszer náluk nincs kiépítve. Egy kicsi slag van, ezt kell megbecsülni.
1: Na, szóval...
2: Ezért eláruljuk a témát is, vagy csak
1: mi a baj a nőkkel? Mi a baj? Én nem lovagolok a slagodon, esküszöm. Ha bárkinek bármennyire így érződött, nem. Még véletlenül sem. De van az a fajta slag, az valami lenyűgöző, ami így összehúzódik.
3: Na jó, van, akkor a slagokról fogunk beszélgetni.
2: Összehúzódik a slag?
3: Igen, azt akkor én visszamegyek, jó dolgozni?
2: Hát hideg vízben, igen.
3: Meg beszélgessetek a slagról.
1: Annál telesobba volt, hogy nem gubancolódik össze, meg nem hajlik meg, hanem így...
2: Így, az mi?
1: Na,
3: és van rajta piszta is?
1: Látod, hogy érdekel téged ez a téma.
3: Jó, szóval most fej. Gondoltam, becsatlakozom.
2: Pisztoly. És hány lövetű?
1: Na, az van, hogy a nők állítólag távolságtartóbbak lesznek, és kialakítanak egy páncélt 30 fölött, mert hogy kialakul a saját életrendjük, és a saját szokásaik. És kettő dolgot mondanak, ami állítólag a leginkább elfordítja őket a későbbi tartós és boldog párkapcsolattól. Ha az egyik az az, hogy őszintén hiszik a nők, hogy ők tudják a legjobban, hogy mi a legjobb nekik. Én ezen megakadtam rögtön, mikor olvastam a cikket, mert én férfiként felháborodom ezen.
2: Tehát, hogy nehezen tudnak alkalmazkodni, hozzászoknak ugye a saját szabályaikhoz, és onnantól kezdve kevésbé lesznek kompromisszumkészek.
1: Mert egyébként szerintem nyilván ő tudja a legjobban, hogy mi a jó neki, de igen, a kompromisszumkészség, hogyha ide átfordítjuk, akkor már érthető a dolog, de hogy minden új ember igazából egyfajta irritáció forrásává válik, mert nem pont úgy közelít, vagy nem pont úgy tudja, ahogyan a nő ezt megszokta.
3: Hát az elején nyilván, de ezt bárki, aki egyedül van, tehát én ezt azért nem húznám rá a nőkre. Tehát, hogy most gondolj már bele, ha te is huzamosabb ideig együtt vagy, vannak kialakult szokásaid, és akkor megjelenik egy nő, és elkezd rámolni. Nem leszel ideges?
1: Hát úgy, ahogy te, nem. De...
3: úgy senki nem ideges, ahogy én.
2: Mondjuk ez is igaz. Azt még nem nagyon találták fel.
0: Buenos morgen! Minden hét

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Az áramütés továbbra is komoly veszélyt jelent a madarakra. Elmarad az augusztus 20-ai tűzijáték Tatabányán. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaller Andreától hallják. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Azt írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az asszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. Az áramütés továbbra is komoly veszélyt jelent a madarakra, különösen a fehér gólyákra, ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az áramszolgáltatókat és a kormányt a veszélyes hálózati szakaszok mielőbbi átalakítására kéri, a lakosságot pedig arra ösztönzi, hogy az elektromos hálózat közelében talált elpusztult madarakat jelezze az egyesületnek, hívta fel a figyelmet az MMS szertai közleményében. Kiemelték, hogy az áramütés nem csak a fehér gólyákat érinti, hanem az egerész övet, a vörös vércsét és számos más ragadozó madárfajt is. Az MMS korábbi becslése szerint a több mint 700 000 oszlopból álló magyarországi középfeszültségű hálózaton évente akár 170 000 madár is elpusztulhat emiatt. Elmarad az augusztus 20-ai tűzijáték Tatabányán. A Vértes Agórája közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint az elmúlt hetek rendkívül száraz időjárása és a fokozott tűzveszély miatt marad el a tervezett tűzijáték a csónakázótónál. Köszönik a lakók megértését. És végül sport. Pignicki Fanni az 59. helyen áll egyéni összetettben, és buzogánnyal, valamint szalaggal sem jutott döntőbe a frankfurti olimpiai kvalifikációs ritmikus gimnasztika világbajnokság első versenynapján, szerdán. A Nemzetközi Szövetség honlapja szerint a 8. világbajnokságán szereplő magyar sportoló a buzogány gyakorlatára 23.100 pontot kapott, ezzel a 31. helyen végzett a selejtezőben. A 2023-ban karikával világbajnoki bronz, 2024-ben labdával Európa-bajnoki ezüstérmes Pignicki szalaggal 22.650 pontot szerzett és 34. lett, így az egyéni összetett selejtezőjében 45.750 ponttal az 59. helyen áll.
0: Időjárás.
1: Ma napos időben lesz részünk, felhő is alig lesz az égen, csapadékot a térségben nem jósolnak, 27 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Jó felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgen! Buenos Morgen! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgen! Buenos Morgen!
1: Mosolygos reggelt mindenkinek, 7 óra után járunk 3 perccel, ez pedig azt jelenti, hogy bizony már is indítjuk a Buenos Morgen második óráját, és ugye itt az előző órában már kaptunk útinfókat Zsoltól, aki aztán ezt ki is egészítette, az M1-esen az óvárosi lehajtónál mindenkit megszondáztatnak, aki lejön a pályáról, meg aki felmegy azt is, ezt azért mindenféleképpen jó tudni, meg hát nyilván eleve, tehát aki egy korty alkoholt is ivott, az semmiképpen ne üljön volán mögé, és amúgy az egyes főúton Óbarok térségében aszfalt marást végeznek, ezért a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassabb haladásra kell készülnie az arra közlekedőknek, hogyha ez érintene titeket, akkor ezzel mindenféleképpen számoljatok. Az M1-esen pedig a szokásos helyen van torlódás, ott ugye Herceghalom magasságában, illetve azt látom, hogy Tatai és környék között is már beindult a reggeli picit erőteljesebb forgalom. Ha ezt még bármivel kiegészítenétek, akkor egészen bátran tegyétek meg 0620 978 975-ös. Egyébként ma nagyon-nagyon kellemes napos időnk lesz, viszont helyenként felerősödhet a szél, úgyhogy aki arra érzékenyebb, az lehet, hogy némi nemű fejfájással például tervezhet, hát amennyiben érdemes ezzel tervezni nyilván. Ipolyoknak kívánunk nagyon-nagyon boldog névnapot, mert hogy egyébként augusztus 13-a van a balkezesek világnapja, egy balkezeseket tömörítő amerikai szervezet kezdeményezésére 1992 óta minden év augusztus 13-án ünnepeljük a föld népességének csaknem 15%-át kitevő balkezeseket. Hát én majd akkor fogok ünnepelni, hogyha két balkezeseket ünneplik. Ebben az órában hozom nektek nem sokára a csillagok üzeneteit, és persze jönnek majd emlékezetes best of pillanatok is.

0: Mária.
1: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
2: 7:45 előtt járunk, szépen lassan most már átlépünk, és pontosan 7:48 lesz. Na, úgyhogy itt az ideje annak, hogy hozzuk a mai horoszkópot. Kedves Kos, ma valaki teljesen félreért, de pont ebből jössz ki jól. Ne magyarázkodj, inkább élvezd, hogy végre nem azt várják tőled, amit szoktál. Egy apró luxus ma többet ad, mint egy nagy siker, legalábbis a bika számára. Ha megállsz egy percre, rájössz, hogy nem is a tempóval van bajod, hanem az irányjal. Valaki visszakérdez valamire, amit már lezártnak hittél, kedves ikrek. Most derül ki, hogy a történetnek van egy sokkal viccesebb második felvonása. Ma indokolatlanul büszke lesz valamire a rákjegyű, ami másnak fel sem tűnik. És pontosan ez a jó benne, végre nem a külső visszajelzésekből építkezel. Egy helyzetben nem te leszel a főszereplő, kedves oroszlán, és ez először zavarni fog. Aztán rájössz, hogy nézőként sokkal több mindent észreveszel. Ma szándékosan hagy valamit félkészen, kedves szűz. Meglepő módon pont így lesz tökéletes. Valaki döntésre kényszeríti a mérlegjegyűt, viszont neked egyik opció sem tetszik. A harmadik út ma az, hogy nem választasz, és ezzel időt nyersz. Egy régi titok jelentéktelenné válik, és ez furcsán üres érzést jelent majd a mai napon a Skorpió számára. Ideje új izgalmat keresni, mert a dráma nélküli napok nem neked valók. Ma túl őszinte leszel, kedves nyilas jegyű, de most kivételesen nem lesz belőle baj. Sőt, valaki pont ezért kezd el komolyabban venni téged. Egy terv nem úgy alakul, ahogy a bak elképzelte, de hidd el, csak jobb lesz. Ritka nap a mai, most a kontroll elengedése meghozza a sikert. Egy furcsa ötletedre ma valaki azt mondja, ez működhet, kedves vízöntő. Ne ijedj meg, de most tényleg bíz magadban. Ma egy hangulatod gyorsabban változik, mint az időjárás, kedves halak. Ha nem próbálod megérteni, hanem csak megéled, sokkal könnyebb lesz a mai nap.

0: töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert héra, MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra. A te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Kósa festékboltban Esztergomban a Rudnai Sándor tér egy szám alatt.
2: Új konyhát szeretnél? Az biztos hónapokig tart.
3: Nem, ha a Komódnál vesszük. Megtervezik, kiszállítják és be is szerelik.
4: Komód bútorüzletek. Tervezés, szállítás, beszerelés minden egy helyen. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
5: A kék tigrisek ismét a pályán. Az első Fresh Corner Kupa 2026. augusztus 13-án és 14-én csütörtökön és pénteken délután és este kerül megrendezésre a MOL Tatabánya KC, a Zágráb, a Kielce és a Celje kézilabda csapatai lépnek pályára a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban. A Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M1-es óvárosi lehajtójánál szondáztattak reggel, ezt Zsoltól tudjuk, míg az 1-es főúton Óbarok térségében aszfaltmarást végeznek, a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra készüljetek. Ha van még útinfótok, írjatok 0620 978 978.

0: Nálunk itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: De lehet, hogy pont ezzel vágodnál be valakinél, de hogy randi kajának mondjuk kikérni egy lángost.
2: Ma mondjuk olcsóbb lenne, ez biztos. Szerintem egy strandon randizni, talán.
1: Há, most nem? Már azért a strandárak, de na.
2: Hát, hogyha csak lángossal operálsz, akkor.
3: Ahogy a mellkasodon csurog a Nutella a palacintával.
1: Hát, azt írjátok, hogy igen, a legnagyobb félelem nyilván sokaknál a fürdőruhás megjelenés. Tehát az az 1.0-ás, mert többnyire még akik jól néznek ki, azoknak is van valami bizonytalanságuk, vagy valami, de oké, lépjünk ezen túl. Nyilván, hogyha strandra mentetek randizni, akkor azért a fürdőruhádat úgy választod meg, hogy az a legelőnyösebben mutasson, meg a legszebb legyen, meg hogyha lány vagy, akkor veszel magadra ilyen kis takarót, oké.
3: Na jó, de ezzel a csajok tudnak operálni. Most a férfiak, hát most...
2: Hát ők nem nagyon, hát, igen.
3: Fürdőnadrág. Azt
1: ki, ha izébe vagy, ha ciki, hogyha ilyen, mint a régen az erős emberek, ilyen nem a bikini style, hanem a teljes testet takaró kis gumifürdő ruci.
2: Ja.
1: Vagy amiben Phelps úszott.
2: De akkor, meg nincs értelme a strandon randizni, csak hülyén nézel ki.
1: Igen. És hogyha van rajtam egy póló, amin egy kigyúrt felső test van, azt észreveszel? Az feltűnhet csak póló?
2: Hát eléggé.
1: Nem jó. Jó, de oké, ezen mondjuk akkor lépjünk túl. A kajálást megoldod. Itt azt mondják, hogy nagyon oldhatja a feszültséget, hogyha viszel magaddal kis játékokat. Andi.
2: Kis játékokat?
1: Mivel készülsz egy strandrandira?
3: Mivel játszadoznál a strandon?
2: Kártyát.
1: Vindék. Kártyát viszel? Milyen, ilyen Uno?
2: Olyat, hogy még jól össze is veszünk.
1: Jó, az jó.
3: Vagy vetkőzős póker. Hát, mert sok kört nem kell játszani, hogy vége legyen.
2: Hát, viszel, de akkor Dudi strandra kell menni.
3: Hát akkor ott vége.
1: Itt javasolják a frisbeet, a gumimatracot.
3: De ez nem játék a gumimatrac.
1: De miért?
2: Hát, mit játszol?
1: Fölmegy rá a lány, lelököd.
2: Ezt lelököd, jó, hát gondoltam, igen.
1: Szerintem ezzel így el lehet szórakozni.
3: Azt mondja, az tipikus jó első randis program. Ez a vízben döntöd. Ez azért sokat elárul a magánéletet korábbi alakulásáról.
2: És kérdéseket vett fel, hogy hogy jött össze?
3: Petrával jó ideig nem mentetek sokra.
1: Nem, hát persze, legalább megtartom az ilyen szabályokat.
0: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál
3: elárul a magánéletet korábbi alakulásáról.
2: És kérdéseket vett fel, hogy jött össze?
3: Petrával jó ideig nem mentetek.
1: Nem, hát persze, legalább megtartom az ilyen szabályokat.
0: Buenos Morgan, minden hétköznap.

0: kellnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Képzeljétek el, hogy Andit hívták már első randira szaunázni.
2: És nemet mondott. Tehát ő nem ment el, eleve nem szereti a szaunát, és azt mondta, hogy kukkerolja engem ott fürdőruhába.
1: Én kifejezetten szeretek szaunázni. De nem biztos, hogy az első randin azt akarom láttatni magamból, hogy izzadok.
2: Valahogy én sem éreztem erre soha késztetést, tehát hogy ez, én is szeretem a szaunát kifejezetten.
1: Amúgy is izzadok, csak tudom, ezt már megtanultam, hogy a kezemet nem emeletem föl randi közben. Az már megy, a pingvi járás, igen?
2: Na de igen, de hogy elhívod oda, mondjuk ott akkor legalább mindketten izzadtok, tehát hogy a kínos részén ugye túl vagytok, de akkor is, tehát hogy együtt szenvedni, az egy jó dolog, és akkor onnantól a második randi csak jobb lehet, vagy mi ennek a logikája?
1: Magadra fújsz egy túl Old Spice-t, hogy ne izzadj. És beülsz, és csak te nem izzadsz a szaunában.
2: Ja, annak meg mi értelme? De ezt nem igazán értem ennek a logikáját, hogy valaki miért gondolja azt, hogy a szauna az egy jó első randis helyszín lehet.
1: Andi azt mondja, hogy ez általában a férfiaknak preferencia, tehát hogy mi akarunk ilyen helyekre menni, azért, mert hogy meg akarjuk vizsgálni a másikat minden pontján.
2: Hát figyelj, ha jól sikerül az első randi, akkor az sok esetben megteheted utána.
1: Ja, igen. Értem. Nem tudom, nem... Tehát sokadik randi, vagy mindannyian szauna rajongók vagytok, tényleg nyilván teljesen más a helyzet. De ráadásul egy első randi, ott nincs annál kínosabb, mint amikor csendben ültök egymás mellett, mondjuk azt megkönnyítheti a szauna, ennyi előnye lehet, mert ugye egy csomó helyen nem szabad bent beszélgetni. Tehát, hogy úgy mondjuk adhat hozzá valamit, hogyha első randi nagyon zavarba vagy, de ez meg olyan kínos, hogy ott ültök egymás mellett, izzadtok, nem néztek egymásra, hova néztek, szembe van az idős bácsi, akinek kilógnak dolgok a gatyájából, de nem akarod látni, de úgyis azt nézed, mert csüng. Tehát, hogy nem akarod ezt első randin.
2: Igen, de ha meg egyébként zavarban vagy, és nem tudsz miről beszélgetni, akkor az eleve gáz. Tehát, hogy egy ilyen randi helyzet, akkor nem neked való. Jó, ismerkedjél. Ha a szauna rajongók Facebook csoportban ismerkedtek meg, akkor esetleg menjetek el együtt szaunázni. Mást én nem látok rá. Én bevallom, ilyen téren én mindig ilyen, hát most nem mondom, hogy konzervatív, ilyen megszokott. Tehát, hogy kávézó, vagy esetleg étterem. Tehát, hogy valami ilyesmi helyszíneket dobáltam én be általában, mint mondjuk első randis helyszín.
1: Ez is nagyon jó, meg én nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy milyen kreatív vagyok ezzel, de aztán kiderült, hogy az IM magazinban a menő randi helyek javaslatának listáján is első helyen volt az állatkert.
2: Állatkert, mint randi helyszín?
1: Mert ez tök jó, mert ott megvan a beszéd téma. Tehát, hogyha nagy Isten nem indulna be, hogy minden, akkor még tudod azt mondani, hogy némás zsiráf.
2: Magas. Majom. Cuki.
1: Elefánt jobbra, víziló balra. De hogy az nekem ilyen biztonsági terepnek tűnt, meg van a tipikus a mozis, az sem rossz, csak az első randin én inkább beszélgetnék.
2: Tehát, hogy jó lehet a mozi is, de akkor utána még legyen egy ilyen leültök kávézni, beszélgettek filmről, egymásról, bármi másról, bármi egyébről. Tehát, hogy kössétek össze egy ilyennel. Szerintem az a fontos. Az állatkert az nem rossz, az nekem tetszik.
1: Ami viszont nem jött be nekem soha, ezek a teaházak. Én nem
2: a Kozsónak se jött be.
1: Na ja, szóval ez a teaházas dolog nekem nem jött be. Az meg azért nem jött be, mert semennyire nem férfias, amikor kikérsz egy vaderdei tündérmámort. Tehát, hogy ezt nem tudod úgy előadni, hogy ez maszkulin legyen.
2: Hát de olyan hogy rárekeztem.
1: Tündérmámor.
2: Egy vaderdei tündérmámort
1: szeretnék. Nem jó, ez nem áll jól. Nem, szerintem ez nem működik jól.
2: De, szerintem lehet.
0: Buenos morgen! Minden hét

0: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértes Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatáskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuper árakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10 000 forintos vásárlás után 1 000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
2: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103 000 forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
3: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
4: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
5: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makett gyűjteményem fotóit, és azonnal el.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Egy literes tejterméket hívott vissza az Aldi, vetített képes előadás lesz Oroszlányban, Nagy Boldogasszony főbúcsúját tartják a Szent Kuti Nemzeti Kegyhelyen. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a Forrás Rádió reggeli híreit. Az Aldi Magyarország Élelmiszer BT visszahívja a forgalomból Milzáni ESL 1 literes kiszerelésű 3,5%-os zsírtartalmú termékét érzékszervi probléma miatt, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerdán a honlapján. A tájékoztatás szerint a visszahívás a 2026. szeptember 2-ai minőségmegőrzési idővel és a 273.041-es gyártási tételszámmal rendelkező terméket érinti. A visszahívott terméket bármelyik Aldi üzletben visszaveszik, az árat blokk nélkül is visszatérítik, tájékoztattak. A termék visszahívása Milzáni ESL tej további tételeit nem érinti. A mai napon a Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Millenniumi Alapítványa 17 órai kezdettel Legenda és Valóság címmel tart vetített képes történelmi előadást. A rendezvényen halálának 570. évfordulója alkalmából Hunyadi János hadvezérről, valamint a Nándorfehérvári diadalról tart megemlékezést dr. Tóth Dominik történész. A helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Zámbó Kornél kiállító terme, a program ingyenes. Nagy Boldogasszony főbúcsúját tartják a Szent Kuti Nemzeti Kegyhelyen szombaton és vasárnap. Szűz Mária, más néven Nagy Boldogasszony mennybe menetele, a katolikus egyház egyik legjelentősebb Mária ünnepe. A részleteket honlapján tette közzé a Nógrád vármegyei búcsújáróhely. A főbúcsú mindkét napján meggyontatják a zarándokokat, szentmiséket és énekes Mária köszöntőket tartanak, megáldják a zarándokokat és kegytárgyaikat. És végül sport. Molnár Attila nagy csatában a negyedik, míg Enyingi Patrik a hetedik helyen végzett 400 méteren szerda este a Birminghami Atlétikai Európa bajnokságon. Molnár és Enyingi EB-je még nem ért véget, mivel mindketten tagjai a 4x400 méteres váltónak, melyre péntek délelőtt vár az előfutam, és ha tovább jutnak, akkor vasárnap a döntő.
0: Időjárás.
1: Ma szikrázó napsütésben lesz részünk, amit felhők sem fognak eltakarni, és csapadékra sem kell számítani. 27 és 30 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem

0: rádió felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: Mosolygós reggelt mindenkinek, 8 óra után járunk, 3 perccel indítjuk a Buenos Morgan harmadik óráját. Ma napközben nagyjából 30 fokos csúcsra készüljetek napos időre, és helyenként megerősödő észak-keleti szélre. Egyébként most még kifejezetten kellemes odakint az idő, legalábbis én jelen pillanatban azt látom, hogy nagyjából olyan 20-25 fok között mérünk itt a térségben. Az azért azt gondolom kifejezetten jó idő. Az Egyesült úton Óbarok térségében aszfaltmarást végeznek, úgyhogy a 36-os kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, az M1-esen pedig szokás szerint sokan haladnak Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között szakaszosan lassulnak a járművek, szerencsére balesetről szóló bejelentést nem kaptunk. Ha nektek van bármiféle plusz útinfótok, vagy csak úgy üzennétek, 0620 978 978 5-ös, természetesen örömmel veszünk ide mindenféle információt, én pedig cserébe hozom nektek ebben az órában is az emlékezetes pillanatokat. Ádi a héten ugyanis pihen, de azért a Best of-ok keretében itt lesz velünk.

0: kellnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Na jó, akkor kvízezzünk, mert ez egyre rosszabb.
2: Szerintem is. Bár nem tudom, az emberek mit fognak tanulni abból, hogy mitől retteg Johnny Depp, de ilyen hasonló kérdések.
1: Mi az fontos?
2: Na, szóval mitől? A bohócoktól, vagy hogy rátapos egy Lego darabra?
1: Várjál, biztos, hogy fél a bohócoktól, nem? Az király lenne, annak én örülnék. Mert akkor megértenénk, hogy miért nem játszik bohócos filmben.
3: Bohócos, én is ezen gondolkoztam, látod? Ugyanaz a logikánk, én is a bohócra megyek, pont ezért.
1: Meg egyébként, nem tudom, vannak gyerekei? Ti tudjátok? Vannak kis deppek?
3: Kis deppek, nem.
1: Akkor nem hiszem, hogy Legó van náluk.
2: Lehet,
1: hogy
2: van. Van neki gyereke.
3: Minden nem vitte cirkuszba.
2: Mindegy, bohócoktól fél, igen.
1: Jó, 1-0.
2: Sorstársam.
1: Gyerekeid, te félsz a bohócoktól? Én csak nem szeretem őket, de hogy mi, hogyha most itt bejönne valaki? Bejönne Ronald McDonald?
2: Úgy nem félek, csak úgy, vagy hát nem tudom, olyan nagyon ellenérzéseim vannak a bohócokkal.
3: Csak ne szólítson meg, mert
2: ne érjen hozzám, meg ne akarjon nekem jó pofáskodni, mert nem.
1: Két gyermeke van, van Jack, meg Lily Rose Depp, igen, ezt igen. Megfigyeltük. Egyébként azt tudjátok, hogy Amerikában már leálltak a Ronald McDonaldról, mert az van, hogy nagyon megszaporodtak az utóbbi években a bohócruhában elkövetett gyilkosságok, meg büntények, és negatív asszociációja lett ennek a meg kis bohócnak, úgyhogy ott már nem kabala arc, vagy így eldugták.
3: Uh-huh. Napi hasznos infónkat hallottátok.
1: Na, lehet tanulni, Johnny Depphez nem menjetek bohóc jelmezben. Andihoz se.
2: Kivéve, hogyha ijesztgetni akarjátok, mert akkor menjetek.
1: Vagy ahogyha Andihoz mentek, akkor megtudjátok, mi van a spájzban.
2: Igen. Jó, a következő. A régi szabadtéri jégkorongban használt első jégkorongok miből készültek? Fagyott tehénlepényből, vagy fagyott lócitromból?
1: Úgy imádom. Úgy bíztam benne, hogy valamelyik jó lesz. Hát mi van a jéghez közel?
3: Tehát így is úgy is szar volt.
1: Igen, mi az, ami inkább vízi állat? A tehén vagy a ló? A ló, mert abból van vízi.
3: Nem, mert melyikből volt több, szerintem. Inkább ez. Én nem tudom. Mert úgy állakban, hát én nem nagyon tudom, hogy melyik mert illik jobban.
1: A ló az ilyen...
3: Panelparaszt gyerek vagyok.
2: Melyik keményedik meg jobban.
3: Igen.
1: A ló az ilyen gumókat kakil, a tehén meg a... Tehát az korongabb alakú. Tehát én ezért azt mondom, hogy tehén.
3: Jó, én akkor tippelek a lóra. Lóval talán több volt. Tehén volt.
1: Yes! És ezt miért nem tartották meg ezt a jó szokást? Képzeld el, amikor egy tehénlepény repül így a kapus feje lévő rács felé, és a rács így bedarálja.
2: Igen, bedarálja.
3: Azért ez egy zseniális kvíz, ezt elhiszem, hogy tényleg kevesen tudják.
1: Ez nem tetszik. És akkor mire jó a ló? Az ilyen gumókat, tényleg az teniszhez jó. Képzeld el, az ütővel így megcsapadott.
3: Vagy úgyis asztali tenisszel foglalkozunk majd, nem tudom, hogy mi régen miből volt a labda.
1: Oda tengeri malac izékeldem, de annak van ma a tiszteleti napja. Ma a tengeri malac tiszteletnap van.
2: Tényleg? Na, that's okay.
1: Csomó információ, amit használhatsz ma, hogyha mész valahol. De utcán menj oda egy idegenhez, és mondd el neki, hogy régen tehén szarral hokiztak.
3: Érdemes minket hallgatni, de tényleg.
1: Edukatív a műsor, igen?
2: Lehet, hogy most is azzal csinálják, csak most már bevonták valami anyaggal, ami kemény.
3: Mi anyagba csomagolt tehén szar? Hogy ne? Persze.
2: De legalább szerencsét volt.
1: Na de eddig kettőből kettőt tudok, csak mondom.
3: Ja, zseni vagy.
2: És számolod? Jó van.
1: Dehogy.
0: Buenos morgen!

0: zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
3: Stressz, álmatlanság, túlgondolás. Ismerős. Van kiút. Az Axis Bars egynapos tanfolyam gyakorlati eszközökkel. Tanuld meg Tatabányán. Első alkalom augusztus 29-én. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Na, a francia szőlőültetvényeken törvényellenes, micsoda? Olaszul káromkodni a 10. sor közepén, repülő csésze aljjal leszállni.
2: Túl konkrét az első, úgyhogy az ufos lesz.
3: Szerintem is, mert...
1: Na most akkor melyik? A
3: ufos? Nem, Edda koncertet szerintem várnak, úgyhogy én az elsőt, én az
2: nem,
3: olasz...
2: Én azt mondom, hogy nem. Tehát a ufó nem szállat le.
3: Olaszul ne káromkodni. Vaffanculo! Ezt ugye megtanultuk anno a Big Brotherből, a Renátótól. Én az olaszra tippelek, hogy az olasz ufó. Káromkodás.
1: Ufó.
2: Yes. Hallod, Roland?
1: Most nagyon hasít a szádi.
2: Ha látod, ha tényalapú kvíz van, ami tudást igényel, akkor én nagyon megyek.
3: De ha hülyének kell lenni.
2: Benne vagy a 92%-ban. De most miért? Komolyan szerinted nem, az ment el a káromkodásnál, mert még az lehetne, hogy valami francia-olasz ellentét, de az ment el, hogy a 10. sor, tehát hogy nagyon, nagyon konkrétra vették. Ennél valószínűbb egy UFO.
1: De
2: ez biztos, hogy valami történet van, nem? Tehát ennek sztoria kell legyen.
3: És ezt amúgy tudják az UFO-k? Na mindegy, csak kérdezem, lehet nem szeretik. Miért a nem szőlőt vagy a bort.
2: Szállhat le UFO francia bormezőn, vagy szőlőmezőn?
1: Szőlőültetvényen.
3: Aha, az nem mező, tehát hogy jó van, azért látszik, hogy is város a gyerek.
2: Szőlősben. Jó.
1: Mehet a következő, persze, még
2: persze,
1: rákeresel?
2: Persze.
1: Hogy hívják a zebra és a ló közös utódját?
2: Korcs.
3: Zelo.
2: Összvér.
1: Zebrinni. Zseb, paripa, vagy zebló.
2: Mi van? Zugló.
1: Ez egyébként lehet, hogy amúgy csak ilyen...
3: ez egy egetrengető baromság.
2: Mondd az opciókat.
1: Hogy ezt így nem tudom. Majd rákeresünk, hogyha kijön a jó válasz, hogy melyik. Zebrinni, Y-nal a végén, zseb, paripa, vagy zebló.
2: Hát a zebló az ilyen
3: a
2: magyar.
3: A zeblót én bemondtam poénból, de ez tényleg csak poénnak mondtam.
1: Zsebparipa.
2: Hát akkor biztos ez a Zebrinni, nem? Vagy
3: igen, Zebrinni, én is. Még poénval a zeblót mondta, inkább a Zebrinni.
1: Igen.
3: Ezt nehéz kitalálni.
2: Várják közben, egyébként megtaláltam. 1954-ben az akkori francia UFO észlelési hullám idején egy település polgármestere egy tréfásnak szánt, de hivatalos rendeletet adott ki. A rendelet szerint tilos repülő csészealjaknak, repülő szivaroknak és más földön kívüli járműveknek leszállni vagy felszállni a településen. A szabály azt is kimondta, hogy az elfogott UFO-kat és utasaikat őrizetbe kell venni. És ez így maradt.
1: Az UFO-kat őrizetbe veszik én.
2: Mi ez a repülő?
3: Ki kell hallgatni,
2: mi
3: nem?
2: Ez a repülő szivar?
3: Hát gondolom az...
2: De átdobja a csikket a Sanya a szomszédba?
3: Nem, az nem a kerek UFO, hanem a hosszúkás.
1: Hosszúkás.
2: Értem, bocsánat. Én kérek elnézést, hogy nem tudtam. Igen?
1: Jó. Ki mondta ezt?
3: Ki mondta?
1: Én vagyok.
2: Andi.
3: Ez a Mónika Somort.
2: Andi mondta, te mondtad az előbb. Elébb. Igen, mondjad.
1: Én vagyok az Egyesült Államok elnöke, és nem fogok enni több brokkolit.
2: Győzik-e?
1: Donald Trump vagy George W. Bush?
2: Nem fogok enni több brokkolit. Hát Donald Trumpnál az nem oké, hogy a több brokkolit, mert szerintem életében nem evett valamit, ami természetes. Szerintem itt el akarnak húzni minket, hogy mondjuk azt, hogy Donald Trump.
3: Igen,
2: ezért én azt mondom, hogy a Bush lesz.
3: Igen,
2: a
3: én is a Bushra hitt itt.
1: Igen.
2: Yes! Látod? A kvízmester feje mögé látunk. Agyába látunk.
0: Buenos Morgan! Minden hét

0: nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Na jó, ezt valószínűleg én se fogom tudni kimondani, kettőt legalábbis semmiféleképpen, de azért megpróbálkozom vele. Hogy hívják a hosszú szavaktól való félelmet? Hippopotomostreszeszkvipedaliof, akrofóbia, vagy hexakozió, hexerlapocs.
2: A harmadik.
3: De hogyha hosszú szavaktól félsz, akkor valószínűleg nem egy hosszú szóval határozzák meg, mert befosol, amíg kimondod, hogy ez van neked. Tehát én ezért mondom a középsőt. Mi volt? Milyen fóbia?
1: Akrofóbia.
2: Akrofóbia lesz. Hogy mi. Én a harmadikra tippelek.
3: De mi az akrofóbia?
2: A tériszony.
1: Jó, egyikötök sem találta el, mert ez a hippopotomos az volt.
3: Jó, de legalább nem lettél jobb, mint én. Igen? Az a tériszony.
1: Ez elméletileg nem létező, ez egy filmben volt amúgy.
2: Micsoda?
1: Ez a hippopotó íze.
2: Ja, igen. Viszont az akrofóbia, mondom, a tériszony.
3: A hippopotó, ez meg a vízilovaktól való.
1: Hippopotó.
2: Igen, de tényleg.
1: Hány foga van egy földi malacnak?
3: Na hát ezt neked kell tudnod amúgy.
1: Miért nekem?
3: Mert te akarsz velük úszni.
1: Ja, de ez nem földi malac. Ja, de földi malac.
2: Hát attól függ, hát ha a Mónika Show-ba szerepelt, akkor kettő.
3: Na mondjad.
1: 0 vagy 4.
3: Mi? Ez a két hát biztos, igen, hogy van fogát, akkor 4.
2: 0. Én akkor arra tipp. Csak azért is arra tippelem.
3: Kell, hogy legyen
1: 0.
3: foga.
1: De amúgy szerintem
3: mi van
1: foguk.
3: Ez kamu.
1: Ez igen.
3: Ez hülyesség.
1: Biztos, hogy
3: mi ez? Földi malac?
1: Földi malac.
2: Fogatlan földi malac.
3: Hány fog? Próbálok egyszerűen fogalmazni, hogy itt is megértsék. Már jön is a gyors válasz, nagyon gondolkodik.
1: De egyébként az az igazság, hogy az ilyen kvízeknél amúgy lehet, hogy előre le kéne ellenőrizni ezeket.
3: Tudod? De ez hülyesség. Egy kifejlett egyednek általában 20-22 foga van.
1: Na,
2: jó, hát ez az, amelyik még nincs.
3: Érdekesség, nincsenek metszőfogai és szemfogai. Szerintem félrefordították, és valamelyikre ezek közül akart rákérdezni a kvízmester.
2: Mindegy, akkor is ez most én válaszoltam helyesen.
3: Mi a hát te hol voltál disznó között? Ilyeneket láttál?
1: De, tényleg van foga.
3: Persze, hogy van foga.
1: Jó, ez viszont igaz lesz, mert erről már beszéltünk. Melyik állat nem tudja kinyújtani a nyelvét?
3: Krokodil.
1: Igen. Tessék. Ugye itt a zsiráf, a békát írták, és akkor igen, a krokodil.
2: Azt is tudjuk, hogy melyik állat nem tud ugrani, tehát ezekkel tisztában vagyunk. Állatokból jók vagyunk.
1: Mi volt Marilyn Monroe természetes hajszíne? Barna vagy vörös?
3: Gondolod, rőt volt.
2: Rőt?
3: Szerintem barna volt, nem?
2: Nekem is az ugrott.
3: De a vörös, jobban kiakadnánk.
2: Figyelj, akkor te mondd a barnát, én meg mondom a vöröset.
3: De nem,
2: aztán...
3: akkor tiéd lesz a pont. Én mondom a vöröset.
2: Most te...
3: Én vörös.
2: Akkor én is vörös. Én vörös, az
1: jó van, akkor nyertetek, na.

0: Azt sem értem a kvízmester működését. Igen?
1: Honnan származik a kiwi? Ausztrália, India vagy Kína?
0: Ausztrália.
2: Hát én Ausztráliához India. Kötöm.
0: Kína. Ausztrália. Igen, ez olyasmi lehet, környékről.
2: Lehet, hogy becsapós. Ez becsapós?
1: Becsapós.
0: Á, szerintem íze inkább Kína lesz. Mert engem? Azért kiwi, mert hogy kiwi Kínából madár. Van.
2: Azt a rohadt nyelvész mindenedet, de tényleg.
0: És a kínaiak hozzák, ami nekik onnan nézve viszik. Tehát kiwi.
2: Meg kiwi
1: szik Kínából. Nekik onnan nézve viszik az, hogy...
0: Tök logikus voltam.
1: Akkor legyen a Kína.
2: Én akkor mondom Kína. Indiát, vagy mi volt.
1: Kínai.
2: Tessék, yes. Ez ma Ádi parádé.
0: Egyszerűen tarolok.
2: Zseni vagy, tényleg.
1: És ennyi volt.
0: Kimondhatjuk, hogy én benne vagyok az emberiség 8%-ában, ami nem biztos, hogy előny.
2: Igen, tehát, hogy benne vagy, de hogy most erre büszkének kell lenned, vagy sem, az már megint egy más kérdés.
0: Megint. Annyi mindent tanultak a hallgatóink, tehát ma lehet frenkizni a kocsmában.
2: Az biztos, de akkor is még mindig a tehénszaros jégkoronga a kedvencem.
1: Nekem is amúgy, ha megláttam. Zseniális.
3: Buenos morgen! Minden hétköznap

0: Morgan.
1: Buenos Morgan.
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Íj és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A kék tigrisek ismét a pályán.
3: Az első Fresh Corner Kupa 2026. augusztus 13-án és 14-én csütörtökön és pénteken délután és este kerül megrendezésre a MOL Tatabánya KC, a Zágráb, a Kielce és a Celje kézilabda csapatai lépnek pályára a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
5: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! 20. éve látható Bihar megyében a Debreceni Virágkarnevál 4 kocsija. Horvátországban költöznek el legkésőbb a fiatalok a szülői házból az EU-ban. Ma Tatabányán várják a véradókat. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részletek. 20. éve lépi át a magyar-román határt a debreceni virágkarnevál 4 kocsija, melyek augusztus 21-én és 22-én Nagyváradon, a délbihari Szorvány több településén és Nagyszalontán lesznek láthatók, közölték a szervezők szerdán sajtótájékoztatón Nagyváradon. Idén a kocsik között van hagyományosan a Szent Koronát ábrázoló, valamint Debrecen és Nagyvárad közös kompozíciója, mellettük a Magyar Posta és a Richter Gedeon ZRT virágkocsija is látható lesz. A virágkocsik a Bors-Ártánd határátkelő érintésével térnek vissza Magyarországra. Az Európai Uniós országok közül Horvátországban hagyják el a legkésőbb a fiatalok a szülői házat. Átlagosan 31,5 éves korukban költöznek el otthonról, a 16 és 29 év közöttiek 89,1%-a pedig még a szüleivel él, közölte szerdán a Fiatalok Világnapján a Horvát Statisztikai Hivatal. Horvátországot Görögország és Szlovákia követi, ahol átlagosan 30,9 évesen költöznek el a fiatalok a szülői házból, míg Spanyolországban és Olaszországban 30,2 év az átlag. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon is tart kihelyezett véradást. 10 és 14 óra között Tatabányán az EDV ZRT Táncsics Mihály úti telephelyén várják a véradókat. És végül sport. Takács Boglárka szerdai elődöntős futamában harmadik lett és 22,77 másodperces idejével tovább jutott a mai fináléba a Birminghami Atlétikai Európa bajnokságon. Továbbra is százas sprinternek tartom magam, de nagyon örülök a döntőbe jutásnak, mondta az MTI-nek Takács Boglárka, hozzátéve, hogy azért is értékes a mostani finálé, mert nem is igazán szokott 200-ra készülni. Az FC Barcelona korábbi vezetőedzője Javi Hernández lett a holland labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A holland szövetség honlapja szerint a 46 éves spanyol tréner szerződése a 2030-as világbajnokságig szól. A játékosként világ és kétszeres Európa bajnok Javi Hernández 17 szezon alatt 750 mérkőzést játszott a Barcelona színeiben, 2019 óta tartó edzői pályafutása során pedig a katari Al-Sadd együttesét is irányította.
0: Időjárás.
1: Ma szikrázó napsütésben lesz részünk, amit felhők sem fognak eltakarni, és csapadékra sem kell számítani. 27 és 30 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgen! Buenos Morgen! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgen! Buenos Morgen!
1: Mosolygós reggelt, indul a Buenos Morgen utolsó órája, 9 óra után járunk immáron 3 perccel, és elnézve az utakat, azért most már jelentősebb a forgalom, több helyen is kell szakaszos torlódásra számítani az M1-es autópályán Budapest felé, nyilván különösen a külső sávban kell lassabb haladásra felkészülni, úgyhogy ezzel mindenféleképpen tervezzetek, lehet, hogy érdemes az 1-es főutat választani, viszont azzal kapcsolatban is van egy friss info, mégpedig, hogy Óbarok térségében aszfalt marást végeznek, úgyhogy a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassabb haladásra kell készülni az arra közlekedőknek. Nálunk pedig továbbra is a best of pillanatokra kell készülni. Ezt hozzuk ebben az órában is. Ha van útinfótok, az továbbra is jöhet. SMS és Viber számunk 0620 978 978-os.

0: kellnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Elárulták azt, hogy melyik vásárlókat, melyik vevőket utálják a legjobban, és miért utálják a pénztárosok. És bizony magunkra lehet ismerni, vagy az előttünk álló és bóklászó bénára lehet ismerni nagyon sok helyzetben. Egy mondatot a cikkből hadd olvassak fel, mert kifejezetten élmény számomra ez a mondat, tehát hogy ahogyan ezt összerakta az újságíró, és a perspektívát egy kicsit megfordította, és máshova fókuszált. Figyelj, a legtöbb vásárló úgy gondolja, hogy a pénztárnál töltött néhány perc jelentéktelen része a bevásárlásnak, a pénztárosok számára azonban ezek a rövid találkozások egész munkanapjukat meghatározzák.
2: Hát egyébként igen, meg a kedvüket is szerintem, mert attól függ, hogy milyen a vásárló.
1: Ez a munkája persze, hogy meghatározza. Na jó.
3: Igen. Nem, én itt azt nézem, hogy egyébként, ha csak így kiszedem a főbb gondolatokat, itt például a cikk felvezetésénél, még akár másra is asszociálhatnánk. Mindenki azt hiszi, csak 2 perc az egész. Egyesek szerint viszont pont ott dől el, hogy sima lesz-e, vagy kisebb idegösszeomlást.
1: Kirakod a táblát az előző előtt, vagy sem? Használsz-e nejlont, vagy nem? Ez plusz 15 forint.
3: És a végén mennyit fizet? Ugye?
1: Kártyával, készpénzzel.
3: Hát az meg a másik.
1: Erzsébet utalmánya lehet, hogy a Roland, azt tudod?
3: Szép kártya.
1: Szép kártya, tényleg az van. Mert...
3: Piros van foglaló, ne elfogadnak olyan szép kártyát.
1: Tessék mondani, szép kártyát befogad.
3: Jessica 22, hogy áll a szép kártyához?
0: Buenos morgen, minden hét.

0: láttunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Na, hát ugye itt nyilván direkt a pénztárossal való találkozásra fókuszálnak, néhányat azért ezek közül bedobálunk, aztán megnézzük, mennyire jellemző ránk, vagy mit szólunk mi ehhez. A legerősebb problémának azt dobják ide, hogy ugye nagyon sokszor időre kell teljesíteni a pénztárosnak, ja. És amikor odaérünk, hogy akkor fizetni kell, akkor a vásárló úgy tűnik, mintha ott meglepődne, hogy ezt a lépést meg kell lépnie, és nem találja a pénztárcáját, nem találja a kártyáját, nincs nála annyi pénz, keresi, tehát kvázi nem készíti elő az ellenértéket.
2: Hát de hogy készítsem elő, hogyha még pakolnom is kell közben, ráadásul úgy izé löködik, érted, a cuccokat, hogy közben meg alig tudok pakolni, aztán utána ma mondja az összeget, és akkor így vár, hogy akkor mi, hát vár meg, amíg elpakolok.
3: Na, igen, nekem is ez a halálom, mikor konkrétan baromi gyorsan, és ki úgy löki tőle oda a terméket, hogy már volt, hogy azon gondolkoztam, hogy így visszaadom a tejfölt, hogy figyelj, majdnem sikerült széttörni. Ennyi hiányzott. Próbáld meg újra, hát ha most összejön.
1: De ízzék vagytok, ja. Inkább örülnétek, hogy ellöki hazáig a tejfölt. Ja. Tehát, hogy gyakorlatilag haza se kell vinned, mert már ott lesz. De szerintem az egyébként buli, hogyha te is versenyként fogod fel, meg már magára a szallagra jó sorrendben pakolsz. Tehát, hogyha úgy rakod rá, hogy az menjen bele egyből az acskóba, másrészt meg Roland, vannak ezek a puccos óráid, ezzel tudsz fizetni, nem tudsz fizetni. Az én órámmal lehet, nem kell előkészíteni semmit. Pitty-pitty, kész, hello.
3: Mert az nem óra, hanem kütyű, ami a kezeden van.
1: De te nem tudsz fizetni, éha az. Éha az a törött tejfölöddel, onnan nyalod föl a pultról.
3: Hát tudok az órával fizetni, de ebből kijönne egy pár havi bevásárlás.
1: Hány tejfölt ér meg? Nem, de tényleg szegényeknek ott limit van, meg minden, értem én. De Andi, ha nem is tudod kikészíteni mondjuk pontosan a pénzt, azért egy bankkártya lehet a zsebedben, tehát az azért nem egy nagy kunszt, hogy itt fogod, például előveszed, lehúzod csip.
2: De most például nincs zsebem. Tehát nincs a ruháimon
1: zseb. Erről szerencsétlen boltos tehet, hogy te nem vettél zsebet.
2: Miért? Én arról tehetek, hogy őnek időre kell teljesíteni? Nem.
3: Na, akkor vajon honnan húzhatja elő Andi a bankkártyát? Ez lesz a következő kérdés. Ugye?
2: Vagy lehet, hogy lehet ide készítem.
1: Lehet, hogy elő se kell húzni, mert PayPass-os, így kéri a terminált, és a videónézők látták.
2: Ezt a mozdulatot.
3: Így dekoltásban így oda hajol, hogy...
1: Nem?
3: Az mi? Hashtag csecskárd, vagy mi?
2: Ja.
1: Bocsánat.
2: Nekem ide van építve
1: a
2: csip.
1: Elnézést. A hitelkártya alul van. Lehet, hogy ki lehet húzni ezt a terminált?
3: Jaj.
0: Buenos morgen! Minden hit

0: állunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Na, egyébként állítólag az is sok bosszúságot okoz, visszatérve az eredeti cikkhez. Ha valaki nem használja az áru elválasztó rudat, mert hogy könnyen összekeveredhetnek a következő vásárló termékei a sajátjaival.
2: Ez viszont bosszantó. Ez viszont bosszantó, mert mindig kevesebb van, mint amennyi kell. Tehát, hogy én kirakom becsülettel, de a mögöttem lévőnek már nincsen áru elválasztó rúdja, tehát ő már nem tud mivel elválasztani.
3: Hát de az előtted lévő, tehát annyi van, hogy amit tudom én kettővel előtt lévőt, amit benyom, azt utána lehet sem folyamatosan. Tehát annyi mindig van, hogy folyamatosan lehessen, csak figyelni kell.
2: Csak az a baj, hogy nem tudom, megfigyeltétek-e, ezek a szallagok, nem tudom, minden helyen így van-e, de a legtöbb helyen úgy vannak beállítva, hogyha nincsen rajta termék, akkor magától görög. És hogyha te elveszed azt onnan, akkor a szallag is megindul. És az nem mindig jó. Tehát, hogy te most elveszed az elsőt, mert hátra már nincsen új, akkor a szalag is megindul, és elindulnak a termékek, aminek nem biztos, hogy örül, mert ez már egy következő vásárlói.
3: Nem kell ahhoz az elsőt elvenned.
2: De kettő van.
3: De hogy van kettő? Hát 3-4 mindig van.
1: Jobb helyeken azért én is azon, hogy legalább 3 szokik.
3: Te hova jársz inkább, ahol csak kettő van.
2: Vigyek kiderül, hogy
1: ez a kismaca ABC, érted? A kis bótba, hát ott nincs.
2: Puttó helyeken vásárolok. Ott a szalagot is lábbal hajtják. Mint a Fréri Bénivel.
1: Azért mondom, hogy na, szerintem ebből azért úgy van elég, úgyhogy tényleg erre figyeljünk oda. Az üvegpalackok elhelyezése sem mindegy. A pénztárosok szerint érdemes fekve a szalag haladási irányával párhuzamosan feltenni őket, hogy ne guruljanak, de, ne várjál, boruljanak fel. Én egyébként néha merülvegesen teszem fel, de ki... Hát még én még állva is alig. Én néha így keresztbe teszem föl, de akkor pakolok mögé tejet, vagy valamit, ami megfogja, hogy ne boruljon el.
2: Ebben is van logika.
3: Ja, vagy közé rakok valamit én például, hogy ne koccanjon össze. Én olyat szoktam.
2: Ti például, ha van egy zsugor valamitek, fölrakjátok az egész zsugrot, vagy zsugort, vagy csak kiszedtek belőle egyet, és akkor úgy.
3: Nem, egyet sem kell kivenni. Hát a vízből például nem kell kivenni, mert azokon van kód. Igen. Általában. Uh-huh.
2: Tehát fölrakjátok?
1: Másban nem szoktam zsugort venni, mert zsugori vagyok.
2: ez a nap poénja. Itt kell abba hagynunk, ezen nem megyünk már.
1: Ritkán
3: én vizet szoktam, de kólát. Mondom, azokon van kód. Aha. Jó, hát a kóla, Matyi, igen.
1: De szerintem tényleg a vizeken szokott kód lenni.
2: Olyat szoktatok már csak a vicc kedvéért, hogy vesztek egy termékből mondjuk 4-et, de direkt 4 külön pontra rakjátok le?
1: Nem, én csoportosítom. Nem, én jó fej vagyok.
3: De te aztán... biztos csinálsz ilyet, ha ezt így...
2: Nem bizonyítható.
1: Állítólag különösen udvariatlannak számít, és ezt egyébként abszolút aláírom, ha valaki fizetés közben telefonál, és tudomás se vesz arról, hogy valaki kiszolgálja. Abszolút megértem, hogy így érzik a pénztárosok, szerintem is nettó bunkóság.
2: Ja, de ilyet egyébként már csináltam, és nem direkt. Tehát, hogyha egy pont a múltkor itt volt a menzán, emlékszel?
1: Ja, igen.
2: Negyed órája vonalban voltam, egy ilyen ügyintézős izé szólt a füreléz a fülemben, és pont abban a pillanatban vették fel, amikor oda jutottam. Igen, és én ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy vagy lenémítem a másik oldalt, vagy ő is hallja, tök mindegy, de elmondom egy mondatban a boltosnak, hogy ne haragudj, ez most egy nagyon fontos hívás, nem ellened szól, bocs, és hadd folytassam. És akkor mindig így visszaszokott jelezni cinkosan, tehát ilyenkor, hogy ezt jelzed, akkor azért elnézők.
1: Az teljesen oké, tehát ha azért kommunikálsz mellette valamit, de ha tényleg csak végig dumálod telefonon bárkivel,
2: az... Jó, ez jogos.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy ez teljesen jogos.
0: Buenos Morgan, minden hét

0: állunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: De az önkiszolgáló kasszáknál ott meg az a gáz, hogy ott mindig elakadok. És ott meg ugye egy eladó van, vagy annyi sincs, és végig kell várni mindenkinek, hogy ő körbe menjen.
2: Hát nem tudom, én akkor is jobban szeretem, mert legalább a saját tempomban pakolhatok, meg fizethetek. Tehát nem az van, hogy lökik rám az árut, mint az állat, és akkor alig tudom összeszedni, helyen hanem meg... ott szépen ott én el vagyok, repakolgatom, elpakolgatom, aztán utána megyek a dolgomra.
1: Igen, meg ott van ingyen zacskó.
2: Tényleg? Szerintem nem ingyen van, az be kéne ütni.
3: Állinak ingyen szokott lenni, igen. Nem, ott az a gáz, hogyha nagyon sok mindent veszel, mert akkor azért bajos, hogy ott elhelyez. Nem olyan nagy az a plac. Tehát nem tudom, azt mennyire maxoltátok ki.
2: Igen, hát nagy bevásárlásnál nem érdemes oda menni, de azt hiszem, hogy ugye ott is van az, hogy csak akkor meg kell tényleg ez az eladó, aki ugye segít neked, hogy ne kelljen fölpakolnod. Mert én például a vizet nem szoktam feltenni, hanem szólok neki, hogy léci, segítsél, és akkor beüti, és akkor ő el tudja ott a gépen intézni azt, hogy ugye ne kelljen fölraknod. Tényleg, erre a mérlegre.
3: Aha. Ma is tanultam valamit.
2: Igen. Na,
1: de nem tudom, hogy próbáltátok-e már azt például, hogy ott van ez a mérleg, ha arról bármit visszaveszel, akkor borul a világ. Tehát, hogy akkor ott minden összedől, a sziréna, riasztó, izé. Veszel a 3 éves kislányodnak egy csokit, és elmagyarázni, hogy azt onnan még nem veheti el?
3: Hát, az egy komoly kihívás, igen.
1: Mert azt értjük, hogy nyilván a boltban nem esszük meg, de ott már ki van fizetve majdnem.
3: Igen, figyelj, nekem az egyik ilyen sztorim az volt, hogy így néztem, hogy hát kiírta, hogy valami nem stimmel a mérlegen, hát mondom, pedig aztán tényleg mindent precízen pakoltam, nem vettem el semmit, és kiderült, hogy a mellettem lévő kasszánál fizetett egy család, és ott a kislány rátámaszkodott az én mérlegemre, és akkor egyből ugye érzékelte, hogy itt valami nem stimmel.
1: De a mai PC kultúrában már nem mondhatod azt, hogy a lánya súlya itt elrontja a mérleg. Ja, meg az izé, a Prima nálunk, az is zseniális. Ott meg két dolog az önkiszolgálónál. Az egyik, hogy vannak ilyen leértékelt termékek. Azt másképp kell lehúzni, mert ha lehúzod a vonalkódot, nem nyer. És akkor mondja a nő, hogy jó, hogy legközelebb tudja, elmondom. Tehát ezt itt megfogja, behúzza azt a vonalkódot oldalról, lehúzza ezt a kódot, megnyomja a -23-at, mert ez 23%-os, és utána még egyszer lehúzza, és lerakja, és kész. Na, jó, köszönöm, legközelebb jó lesz. Utána pedig be vagy zárva egy órára, mert a vonalkóddal nem enged ki a kapu. És már ott állunk 6 vásárlók, és nem tudunk kimenni, mert a vonalkód nem működik, és nem olvassa be.
3: Azért neked vannak kemény kihívások az életben, Ádi, azt kell mondjam tényleg.
1: Az a baj.
2: Bele sem mennék a vásárolni.
1: Úgy mentem bele ebbe a rovatba, hogy empatizáljunk a pénztárosokkal.
2: És csak felidegesítetted magad.
1: Igen, de hogy ezekből, amiket elmondtunk, mi az, ami tényleg, tehát hogyha ti ülnétek ott a kasszában, és ti intéznétek a dolgokat, akkor mi az, ami tényleg bosszantana titeket? A kuponozó, apró pénzszórók, azok, akik telefonoznak közben, azok, akik rosszul pakolnak rá a pultra. Én behozok még egyet, engem szerintem azok zavarnának a legjobban, és ebbe a hibába én is beleesek, és akkor most vallomás jön, akiknek le kellett volna mérni a terméket, de nem mérték le, és miattuk áll a sor.
2: Igen.
1: És annyira szívatás, hogy csomó helyen már nem kell mérni, más helyeken kell mérni. Most voltam egy helyen, képzeljétek, egy Tesco-ban, ahol úgy volt, odaraktam a zöldséget, és kiadta javaslatban, hogy ez hagyma. És tényleg az volt. Honnan a rákból tudja? Na mindegy, de tudta. Annyira boldog voltam. De hogy titeket melyik bosszantana fel a legjobban?
2: Hát jó kérdés.
3: Nem előre. Tudom, engem alapvetően inkább a vásárlók idegesítenek, és inkább az, amikor...
2: most én vagyok az még antiszoc... úgyis, hogy nem vagy kasszás.
3: Igen, még úgyis, hogy nem vagyok kasszás, amikor valaki mondjuk tényleg nettó bunkó hangnemet üt meg a kasszással.
1: Ez a te szakmád. Én látom amellett, hogy vinéd a rádiós vénádat, és így beleszólsz a mikrofonba, hogy Józsi, ezt a hülyét is én kaptam.
0: Buenos morgen, minden hét.

problémák le. Forrás Rádió. Bulizd velünk végig a nyarat. Rádió.

0: egy perccel járunk, 3:40 után mosolygós reggelt mindenkinek, ez itt még mindig a Buenos Morgan, de most már nem sokáig, gyakorlatilag az elköszönés erejéig. Holnap reggel 6-tól folyt köv, akkor még best of pillanatokkal, aztán jövő héten már ismételten jelentkezünk Árival együtt innen a stúdióból. Én délután 3-kor visszatérek, jön a beat, a délután ritmusa, addig pedig Zimmerer Tomi keveri nektek a koktélt, ne felejtjétek, nyeremény játékkal fűszerezve szingli parti belépőkért lehet játszani. Szóval, Tali, délután 3-tól, addig is tartsatok velünk!
1: Buenos Morgan! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
4: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
3: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makegyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
5: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok! Európai körözési toplistán szereplő magyar párt fogtak el Tenerifén. Ideiglenes forgalmi rendváltozás lesz Esztergomban. Guinness rekordnak nyilvánították a július 4-i washingtoni tűzi játékot. A mikrofon mögött itt Taler Andrea, jönnek a részletek. Tenerifén fogtak el egy magyar párt, amely egy kábítószerkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetben töltött be irányító szerepet, és az európai körözési toplistán is szerepelt, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda a polisz.hu oldalon. Mint írták, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság egy kábítószerkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezettel szemben folytatott nyomozást, amelynek során sikerült felszámolni a szervezet tevékenységét. A kutatások során több ezer tőkendert, valamint több mint 180 kg marihuánát foglaltak le. A szervezetben vezető szerepet betöltő 32 éves férfi és társa, egy 32 éves nő a felelősségre vonás elől ismeretlen helyre menekültek. A sikeres nyomozásnak köszönhetően a magyar és spanyol hatóságok múlt hét pénteken Tenerifén fogták el a gyanúsítottakat, akik jelenleg átadási letartóztatásban vannak, olvasható a közleményben. Esztergomban a Simor János utca 90-es számú társasháznál építéshez kapcsolódó födénbetonozási munkák miatt augusztus 18-án 7 óra 30-tól 14 óra 30-ig ideiglenes forgalmi rendváltozás várható. A munkavégzés ideje alatt ideiglenesen lezárják a Simor János utca, Lakner György utca és Sisai köz közötti szakaszt a páros számozású oldalon. A lezárást kerülő útirányt sárga színű táblák jelzik. A gyalogos forgalom kisebb korlátozásokkal, de biztosított lesz a páros számozású oldalon is. További részletes információt a lezárással kapcsolatban az esztergom.hu oldalon találnak. Hivatalosan és Guinness rekordnak nyilvánították minden idők legnagyobb szabású tűzi játékaként az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából július 4-én késő este tartott washingtoni látványosságot, jelentette be az ünnepség sorozatért felelős szervezet szerdán. A Freedom 250 közleménye szerint a tűzi játék során 840 ezer rakétát lőttek a levegőbe Washington belvárosának több helyszínéről, a National Mall-ról, valamint a Potomac folyó partjáról. Az esti eseményeket vihar riasztás miatt egy időre felfüggesztették, a tűzijáték is jelentős késéssel kezdődött, így amint egy 3/4 órás fényjáték már éjfél után ért véget. V. Schmidt Róbert, szőgyéni szobrász és fafaragó művész, Magyar Zsoltár, Isten, Haza, Család, Fába vésett hitvallás című életmű kiállítása nyílik meg Tatán. Augusztus 15-én 16 órakor a Tatai Német Nemzetiségi Múzeumba várják az érdeklődőket, a tárlat augusztus 30-áig lesz megtekinthető.
0: Időjárás.
1: Ma napos időben lesz részünk, felhő is alig lesz az égen, csapadékot a térségben nem jósolnak, 27 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Péntek, ez is beköszöntött, hippiájé, Buenos Morenki, koktél beköszön, indítom az 5 órásat, kevés dumával, jó sok zenével, Szingdi Parti játékkal a következő órától, és persze majd bulvárcsokorral is. Ki lesz benne? Mondom, Felix Jan, Tideni, Lauren Berry, na meg Topic és Becky G, kezd már is az újdonság, a Sorry Pop.

Alix Young, valamint Jones közösítő forráson szólt a Walk With Me. 2 évvel ezelőttről hoztam Cocktail, kereken 5 órában. Sziasztok! Kevés dumával, jó sok zenével és Tamással 3-ig töltjük együtt az időt. Na ebből az 5 órából tuti, hogy 2 a játékkal tellik, úgyhogy a következő órától már óradala, amit keresnetek kell. És páros belépőt adok egy szingli partira. Na mondom a részleteket, majd nagyon füleljetek. Bulvár Csokor, Benne Rácz, Geri és persze Burai Krisztián, mert hogy ma az újdonsággal jelentkezem, és persze, hogy regélek róla majd egy picit. Ha egyenesen állsz, ne törődj vele, hogy árnyékod görbe. Pielu! Neki köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Itt egyszerűen csak az egyenes emberekről van szó. Na majd mesélek erről is. No és persze hozom legjobbjainkat, James Blunt mindjárt. Itt

James Blunt és a Beside You. 2 évvel ezelőtt jelent meg ez a kislemez, Cocktail 5 órában, kevés dumával és persze jó sok zenével. Na meg játékkal is a következő órától már ígérem, hogy hozom nektek. És hozom a napos, de kissé szeles időt, mert hogy azzal találkoztok ma, maximálisan 29-30 fok lesz, na ez még azt mondom, hogy tetszik is, bár már a 30-as szám általában nekem nem tartozik a kedvenceim közé, legyen inkább mitől 20-21 fok, az még jó. No és ha már számok, egy kicsit bosszankodhatok, köszönöm, 60 felett sem áll meg az élet, szokták volt mondani, és ez érvényes kérem az autózásra is, 60 felett is van ám még sebesség, csak szólok, akkor amikor 90-nel lehet menni. Köszönöm, kidühöngtem magam, bár a fenéket dühöngtem. Mondjam tovább! Mondom! Rácz Geri és Burai nem sokára a Bulvár Sokorban, és az új dal is érkezik. Sonny Fodérával találkoztok, Justin Wellingtonnal, a Hearst és Purple Disco Machine közössel, Lana Del Rey pedig egyből a kereskedelmi szünet után dobja nektek a Summertime Sadness.

0: Nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt, akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
2: A kék tigrisek ismét a pályán. Az első Fresh Corner Kupa 2026. augusztus 13-án és 14-én csütörtökön és pénteken délután és este kerül megrendezésre a Moltatabánya KC, a Zágráb, a Kielce és a Celje kézilabda csapatai lépnek pályára a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban. Jegyek a jegymester.hu oldalon kapható.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és D.O.D. az újdonsággal jelentkeztek, Think About Us címmel, nagy kedvencem egyébként, Cocktail 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, és Tamással, itt a Bulvárcsókor. Hölgyek, urak, izzítsátok a hallójáratokat, mert hogy sláger gyárosunk Rácz Gergő baromira nem pihen, alig néhány napja dobta ki a legújabb Lassan című videóklipjét, amelyet a népszerű Burai Krisztiánnal közösen hoztak össze. A dolog igazi pikantériája, hogy a klip főszerepére nem mást kért fel Gergő, mint Óvári Kingát, a Miss Universe Hungary második udvarhölgyét. A pletykák szerint a forgatáson elképesztően izzott a levegő a szépség királynő jelölt és az énekes között. Gergő pedig az Insta oldalán is megjegyezte a premier előtt, hogy kifejezetten csípős jelenetekre kell számítani. No és egy kis VIP bomba a végére. Gergő a napokban kitálalt a legendás 90-es évekbeli fiú csapatáról. Elég keményen megtörte a csendet és szomorú hírrel sokkolta a nosztalgiázó rajongókat. Kijelentette, hogy a VIP tagjai soha többé nem fognak összeállni. Hát, akkor most egy-két könycseppet morzsoljunk el a hír miatt. Viszont hozzuk a dalt, oké? Okay? Ed Sheeran mindjárt, kamerázunk vele, Naked is érkezik. Itt pedig Rácz Geri és Búrai, a közösük a jó, hogy a lassan, de nagyon gyorsan indul ígér.

2008-as Disworld zenekar diszkó reggi átdolgozásán alapul. Itt pedig már Roger Martintól hallottuk. A We Fall Love volt a tiétek. Ezzel zártam az első órát a koktélban. No, de elnyitom ám a másodikat. Jön Andi a legfrissebbekkel, aztán H és a Ring My Bell, valamint a játék is. A dalt mutatom!

0: termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.

0: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól! Kövesd Komáromot online! Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó! Kövesd a várost minden platformon!
1: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, 3 perc múlva 11 óra. Újabb 3 területen kutathatnak gáz és olaj után. Terrorvédelmi gyakorlatot tartanak az orosz iskolákban és óvodákban. Falunap lesz a monostori városrészben, Komáromban. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. A februárban meghirdetett 7-ből 3 lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása, hasznosítása. A nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében kereshetnek, és találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium szerdán. A hatályos koncesziós szerződések alapján jelenleg 9, míg a koncesszión kívül további 2 területen folyik szénhidrogén kutatása, feltárása Magyarországon. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága adatszolgáltatás alapján 2026 első felében gázból 962 ezer köbmétert, olajból 576 ezer tonnát hoztak felszínre a hazai lelőhelyek ám. Terrorvédelmi gyakorlatot tartanak az orosz iskolákban és óvodákban jövő héten, jelentette be Alekszandr Bugajev, az orosz közoktatási miniszter első helyettese szerdán Moszkvában. A gyakorlat résztvevőinek átfogó cselekvési forgatókönyveket kell elgyakorolniuk túszszedés, gyújtófolyadékkal és drónnal végrehajtott támadás esetére. Szeptemberben a Vészhelyzeti Minisztérium munkatársai további eligazítást tartanak az oktatási intézmények vezetői és pedagógusai számára a biztonsági intézkedések betartásáról. A közoktatási tárca közölte, hogy a felelősségi körében 108.262 olyan oktatási intézmény található, amely terrorvédelmi kötelezettsége alá tartozik. Zenével, tánccal, gyermekprogramokkal és ismert előadókkal várja a közönséget augusztus 15-én a 31. falunap a monostori városrészben, Komáromban. A Dózsa György Művelődési Ház teraszán rendezett programsorozatban többek között Radics Gigi, Vásári André, László Attila, Dori és a Tonix Honix is színpadra lép. A rendezvény mindenki számára ingyenesen látogatható. És végül sport. A fokozott tűzveszély miatt nem rendezik meg a hétvégére tervezett Hungarian Baja tereprali versenyt Várpalotán, a futamot egy későbbi időpontra halasztják, közölték a szervezők szerda este az esemény közösségi oldalán. A közleményben úgy fogalmaztak, nehéz, ugyanakkor felelős döntést kellett hozniuk a Várpalota külterületén és a környékén történt szerdai súlyos tűzesetek miatt, amelyek több száz hektárnyi füves, fás területet érintettek és épületekre is átterjedtek. A tüzeket még szerda este is oltották a tűzoltók. A jelenlegi körülmények között nem vállalhatják annak kockázatát, hogy egy verseny miatt akaratlanul újabb tűzeset vagy természeti katasztrófa kialakulásának lehetőségét teremtsék meg, indokolták a szervezők.
0: Időjárás.
1: Ma napos időben lesz részünk, felhő is alig lesz az égen, csapadékot a térségben nem jósolnak, 27 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Hello, uram! Kell egy páros belépő augusztus 20-ára a Szégyeni partira? Igen? Akkor viszont fülelj a következő 2 órában, mert érkezik a játék. Ez a koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Jön Alex Kenji, a Class Animals, Florida és H, ígértem, hozom. Nyit a Ring My Bell!

Egy abszolút kedvenc az idejéből. Alex Kedzsi és a Bambó Lé volt a tiétek koktél 5 órában. Kevés dumával, jó sok zenével, és persze Tamással. Köszönöm, hogy itt vagytok. Hozom a Bulvár Csokrot a következő fél órában. Katy Perry került terítékre. Aki még kis hazánkat is megnézte már. Hán, ha jól emlékszem, nem is egyszer. Addig viszont itt a játék neked. Páros belépőt tudok adni augusztus 20-ára csütörtökre a Forrás Rádió, valamint a Cindy Party szülőnapi buliára. Ehhez nem kell más tenned, mint fülelned a rádiót, és felfedezned egy dalt, az óra nyerő dalát. Amikor ezt meghallod, akkor küld az üzit 0-20-97-8-97-85-ös a számom, legyen benne az, hogy Cindy Party, és legyen benne a te neved is. Köszönöm szépen! A felvetésed jogos, te műsorvezető, de melyik az a dal? Na mutatom már, és Azaria és Blanks közösét!

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1.

Sophie and the Giants és persze, hogy a Shut Up and Dance 2 évvel ezelőttről hoztam. Ez a koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene és persze Tamás, nem tudom, hallottad már Azaria dalát, az óra nyerő dalát, nem? Akkor viszont fülelj majd a következő fél órában, aktuális lesz Katy Perry a Bulvár Csokorban is, hiszen vele foglalkozom és egy dalt is kaptok tőle. Ma van a balkezesek napja, ezen a napon rendezvényekkel hívják fel a figyelmet a balkezesek problémáira a jobbára jobbkezesekre tervezett világban. Egyébként 50 éve ünnepeljük, azon a napon, amikor is az Ipolyok névnapot ünnepelnek, a név a Hippolit régi magyar alakváltozata. Ipolyok boldogat nektek, a többieknek üzítessék köszönteni őket. Örülnek mindennek is, például a páros belépőnek, amit ha akartok, megnyerettek, vagy a bulvárcsokornak is. Katy Perry tehát mindjárt itt lesz Azaria és Blanks, jön Neo, a Gluckenbach és Tom Walker közös pedig most kezd a kereskedelmi szünet után a

0: amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Bútort vásárolni sokszor bonyolultnak tűnik. Hogyan vigyük haza? Ki szereli össze? Mi lesz a régivel? A Komoot bútorüzletekben azonban egyszerű a megoldás. Ön csak válassza ki a bútort, és mutasson rá, hová kerüljön. A szállítást, az összeszerelést és a régi bútor elszállítását mi intézzük. Komoot bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon.
3: A kék tigrisek ismét a pályán. Az első Fresh Corner Kupa 2026. augusztus 13-án és 14-én, csütörtökön és pénteken délután és este kerül megrendezésre a Moltatabánya KC, a Zágráb, a Kielce és a Celje kézilabda csapatai lépnek pályára a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban.
4: A Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban.
3: Jegyek a jegymester.hu oldalon kapható.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
6: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.
1: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánl.

közt hoztam. A harmadik órát zártam, de előttünk van még kettő. Az egyikben például kisorsolom a páros belépőt is. Jön Kitty a legfrissebbekkel, aztán a Las Vacancies és The Temple Trap közös. Ilyen lesz a Sweet Disposition.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
4: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
3: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
0: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva. Szép napot kívánok! Visszafogott maradt a drágulása a júliusi albérletpiaci főszezonban. Európai körözési toplistán szereplő magyar párt fogtak el Tenerife-n. Megtalálták az egyik eltűnt portugál turista holttestét Horvátországban. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Tenerife-n fogtak el egy magyar párt, amely egy kábítószerkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetben töltött be irányító szerepet és az európai körözési toplistán is szerepelt, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda a polisz.hu oldalon. Mint írták, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság egy kábítószerkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezettel szemben folytatott nyomozást, amelynek során sikerült felszámolni a szervezet tevékenységét. A kutatások során több ezer tőkendert, valamint több mint 180 kilogramm marihuánát foglaltak le. A szervezetben vezető szerepet betöltő 32 éves férfi és társa egy 32 éves nő, aki a magánéletben is egy párt alkotnak, a felelősségre vonás elől ismeretlen helyre menekültek. A sikeres nyomozásnak köszönhetően a magyar és spanyol hatóságok múlt hét pénteken Tenerife-n fogták el a gyanúsítottakat. Visszafogott maradt az albérletek havi drágulása mind Budapesten, mind országosan a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése miatt főszezonnak számító júliusban, derül ki a KSH ingatlan.com lakbérindexének csütörtökön közzétett legfrissebb adataiból. Júliusban országosan 1,6%-kal emelkedtek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten 1,7%-os drágulást mértek, éves összevetésben pedig 5-5,5%-os bérleti díj emelkedés történt a fővárosban és országos szinten. Augusztus elején Budapesten 260.000 forint volt az átlagos bérleti díj, az egyetem városok közül Debrecenben 220.000, Szegeden 210.000, Győrben és Székesfehérváron 200-200 ezer, Pécsen 180 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték. Megtalálták csütörtök reggel az egyik előző nap a horvátországi Velebit csatornában eltűnt portugál turista holttestét, a másik eltűnt férfi után folytatják a kutatást, közölte az egyik horvát napilap. A mentőszolgálatok ma reggel újraindították a rossz látási viszonyok miatt éjszakára felfüggesztett keresést. 4 fiatal portugál turista szerda hajnalban egy kisméretű felfújható csónakkal indult el egy től északra fekvő kempingből, de az erős bóra elsodorta őket a Velebit csatornában. Kettejüket sikerült kimenteni, de két társuk eltűnt. Folytatódik a nyáresti vetítések program Tatabányán. A Vértes Agórája előtti téren ma este 8:30-tól a Családi Terápia című francia vígjátékot vetítik. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék sehol sem várható, sokfelé lehet élénk az északkeleti szél, 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Néhány másodperccel egy óra után. Szia, a koktélt hallgatott kereken 5 órában. Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással. Zugzomant! Na, érkezik majd a Bulvár csokorban, és persze minden mellé rengeteg jó zenét pakolok ide. Iva Max-től, Vamero-tól, Lizzo-tól, The Black Eyed Peas-től, na meg a Last Sequences és The Temperance rap közöstől jön a Sweet Disposition!

Ivo Max énekelt egy jó nagyot, 2 évvel ezelőtt tette, a Spad of Fake volt a tiétek, csak slágerek közt. Természetesen koktél 5 órában, kevés dumával és jó sok zenével, 3 óráig tölthetjük együtt az időt, az utolsóban persze kisorsolom majd a páros belépőt a Singli Partira, persze. Ebben pedig hozom nektek a Bullet Chokrot, benne Doug Demont, az Ocean Drive című meg, a Gigát pedig megkapjátok tőle muzsika ügyben természetesen. Ha egyenesen állsz, ne törődj vele, hogy árnyékod görbe. Ez a mai napi koktélos bőzsességem Pian Lunak köszi. Ha helyesen cselekszel és tisztességgel éled az életed, ne hagyd, hogy a külső látszatok vagy a kritikák eltántorítsanak. No, remélem, hogy minden értető volt. Tedd a memóriába, aztán ha kell, vedd elő. Szigala, mindjárt, itt lesz a The Wanted, Ed Sheeran is énekel egy nagyot, a Valmar pedig most kezdi a blokkot. Mi jön az ugyanúgy, csak

Szigala és James Arthur, a Lasting Lover volt a tiétek 6 évvel ezelőttről érkezett. Ez a Cocktail a Forrás Rádióban. Ez az a műsor, amivel átkísérlek téged a munka legnehezebb részén. A kajakommal szerintem már beütött mindenhol, nálam is nem sokára. Érzem már, egy picit csukodnak a szemeim, belassulok. Na jó, nem, gyorsan rádobok egy kávét, minden rendben lesz. William Gray is rendben volt 137 évvel ezelőtt, ugyanis akkor szabadalmaztatta az érmével működő telefont. Hát köszönjük neki, rengeteg kis apró pénzünk belecsurgott abba a készülékbe. No, nem tudom, hogy van-e még ilyen valahol a környéken, érmével működő utcai telefon. Mintha láttam volna, de nem vagyok benne teljesen biztos. Amiben viszont tutira biztos vagyok, hogy Doug Dumont érkezik nem sokára, egy az Ocean Drive című dalával, kettő pedig a Bulvár csoportban is benne lesz, csak szólok. Jön a Switch Disco és Tones & I újdonság, Gregory Porter egy klasszikot hoz, Aztec Pitbull-al és Gabri Ponte-val közösködve egyből a kereskedelmi szünet után

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
2: Új konyháról álmodik, de túl bonyolultnak tűnik a csere. A Komód bútorüzletekben a konyhatervezés egyszerű. Élethű látványtervvel megtervezzük a konyhát, ráadásul teljesen díjmentesen. Mi megszervezzük a szállítást, és be is szereljük. És akár 4 héten belül már az új konyhában készülhet a családi ebéd. Komód bútorüzletek Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
3: A kék tigrisek ismét a pályán. Az első Fresh Corner Kupa 2026. augusztus 13-án és 14-én csütörtökön és pénteken délután és este kerül megrendezésre a Moltatabánya KC, a Zágráb, a Kielce és a Celje kézilabda csapatai lépnek pályára a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban. Jegyek a jegymester.hu oldalon kapható.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítése.

Ocean Drive. Hú, de nagyon szeretem ezt a dalt. Egyébként párom kedvence, úgyhogy mondhatnám, hogy neki ment. Mármint, hogy nem ő ment neki valaminek, hanem neki ment. No, de visszatérve az úrhoz, mert hogy ugye bulvár csokor annyira félti a privát szféráját, hogy a Google keresők teljesen lefagynak, ha a partnerére vagy a családjára kerestek rá. Próbáljátok, ilyen kipróbáltam. A folyosói pletykák szerint azonban a producer most is mindent megtesz, hogy a háttérben nevelgetett kisfiát és szerelmét megvédje a bulvár médiától, miközben ő maga ugye a világot körbe turnézza. Más téma, a június közepén egy egészen ritka, exkluzív bombát dobott le a rajongóknak, megjelent a hivatalos Coming Home című dokumentum filmje, amelyben bepillantást enged a gigantikus fellépései mögötti magányba és a turné élet kőkemény valóságába. A szakma szerint amúgy ez egy komoly és ritka kitárulkozás tőle. Nos igen, hogyha belegondolok, sok mindent erről az emberről eddig nem tudtam. Angol zenei producer. Ennyi. Doug DeMont a bulvár csokorban jön Madonna, Jean Paul, ugra-bugra, Martin Garrix is érkezik, T-Danny pedig most kezdi a blokkot. Az újdonságot hozom, itt a Van Valami, csak

0: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinformirada tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom, határtalanul jó.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! Az építőipar kilátásai továbbra is bizonytalanok. Társasházi felújítási alap létrehozását kezdeményezi a KDNP. Gyermekeiket elhanyagoló szülők ellen emeltek vádat Hevesvár megyében. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A MÁV tájékoztatása szerint augusztus 15-től 18-áig karbantartási munkák miatt valamennyi személyvonat helyett Esztergom, Lábatlan, valamint Esztergom, Komárom között MÁV buszok közlekednek. Részleteket a MÁV honlapján találnak. Továbbra is bizonytalanok az építőipar kilátásai, az ágazat bővülését azonban a beérkező uniós források segíthetik, közölték elemzők a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva az MTI-vel. A KSH csütörtökön tette közzé, hogy tovább csökkent az építőipar teljesítménye júniusban, a termelés volumene a nyersadatok szerint 1,2 munkanap tényezővel kiigazítva 5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, az előző hónaphoz mérve 3,9%-kal csökkent a kiigazítás. Adatok szerint Regős Gábor közgazdász kommentárjában elmutatott, a következő időszak kilátásait tekintve a rendelés állomány nem ad sok kapaszkodót, az 0,4%-kal marad el az egy évvel korábbitól. A termelése szempontjából meghatározó lesz az iráni háború alakulása és ezen keresztül az energiaárak sorsa, míg az uniós források várható beérkezése segítheti az ágazat bővülését. A reklámbevételeiket elvesztő társasházak számára 5 milliárd forintos felújítási alap létrehozását kezdeményezi a KDNP az országgyűlésnek csütörtökön benyújtott határozati javaslatában. A parlament honlapján olvasható javaslat indoklása szerint a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló 2026. júniusában elfogadott törvény olyan reklámeszközöket is érint, amelyek elhelyezéséből a társasházak korábban rendszeres bevételhez jutottak, és ebből finanszírozták a közös tulajdonú épületrészek karbantartását, felújítását. Szabadságvesztés kiszabását kérte az ügyészség annak a két szülőnek az ügyében, akik súlyosan elhanyagolták 3 gyermeküket, közölte a Hevesvár megyei főügyészség sajtószóvivője az MTI-vel. Kenézi Diana tájékoztatása szerint a gyermekvédelmi szakemberek 2022-ben észlelték a problémákat a családban. Az élettársi kapcsolatban élő vádlottak ekkor egy Hevesvár megyei kistelepülésen nevelték 7-4, valamint 2 éves gyermekeiket, akiknek az egészséges fejlődéséhez szükséges étel és tüzelő beszerzéséről nem gondoskodtak, otthonuk és annak környezete szemetes volt, a gyermekek hiányos piszkos ruhában jártak az óvodába, iskolába, elhanyagoltan, ápolatlanul érkeztek. A szülők a gyermekek jelenlétében alkoholt, kábítószert fogyasztottak, ami gyakran veszekedéshez, bántalmazáshoz vezetett, írta a szóvivő.
0: Időjárás.
1: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék sehol sem várható, sokfelé lehet élénk az északkeleti szél, 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Hölgyek, urak, ebben az órában kiderül, ki lesz a páros belépő, hiszen nem sokára sorsolók, augusztus 20 Singli Partina ide szól. Ez a koktél kereken 5 órában Olivia Rodrigóval. Ő lesz a Bulvár Csokorban, úgyhogy szaftos pletyi jön, füleljetek. Inna addig is, Well Hello, T. Dannyvel, DJ Antoine Ékannal

és Maltóma közöse a Gym Out Loud volt a tiéd, egy újdonságot hoztam. Ez a koktél, kevés duma, jó sok zene, és persze csak slágerek, tudod, ebben az 5 órában Tamással tölthetitek az időt. Ha egyenesen állsz, ne törődj vele, hogy árnyékod körbe. PLU, köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Bulvárcsokrot is hozok, ígérem, Olivia Rodrigo, na ő szerepel benne, és egy Wall Street-i Safety Pro, no, nem Leonardo DiCaprio, ő egészen más névvel szerepel, na majd mondom, nem sokára jó, addig viszont még tuti, hogy kisorsolom a páros belépőt, mert hogy volt 2 óra, amikor az óra nyerődalát kellett keresni, sokan megtalálták, hál' Istennek, úgyhogy sok cetli van a kalapomban. Na mindjárt sorsolok, jó, addig Gracie Abrams, itt leszállok, Bibi Rexával, a Snowféle Informert is hozom, Toby Romeo pedig Félix Jánnal közös ködve hoz egy 5 évvel ezelőtti darabot.

0: Tudósok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Informer, you know, say that I miss no me, I go blam. I like keep on bum damn. Take them on, say that I miss no me, stamp somebody.

Lacey Abrams 2 évvel ezelőttről That's So True volt a tiétek, ezzel robban be egyébként a hölgy. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, és ígéretem a szíven a sorsolással, augusztus 20-ára a Forrás Rádióban és a Szingli Parti születésnapi bulijára van páros belépőm, ez ugye 2 darabot jelent, nos, ezeket akarom odaadni valakinek. Tök egyszerű dolgotok volt, az óra nyerő dalait kellett keresni 2 órában. Sikerült sokaknak, örülök, köszönöm, hogy írtatok, és köszönöm, hogy játszottatok velem. Na, és itt vagyok a mai páros belépő sorsolásával. Itt van a kalap, benne a cetlik, és már húzok is egyet. Belenyúlok, kiszedem, kibontom. Éva, Tatabányáról te nyertél, tiétát a páros belépő, augusztus 20, Szingli Party, Tata Gasztro udvar. Na, oda várunk majd téged, a részleteket rövidesen megírom. Többiek, akik nem nyertek, holnap újabb lehetőség előttetek, úgyhogy tessék figyelni az óra nyerő dalait. És tessék figyelni Olivia Rodrigo-t is, mert hogy a bulvárcsokorban mindjárt ő érkezik. Addig George Ezra, MK és Krisztán közös, no meg a Maroon 5, Cardi B-vel, a Girls Like You jön egyből a kereskedésre.

0: Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértest Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatáskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuperárakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10.000 forintos vásárlás után 1.000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
2: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Az Access Bars egynapos tanfolyam gyakorlati eszközökkel. Tanuld meg Tatabányán. Első alkalom augusztus 29-én. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
3: A kék tigrisek ismét a pályán. Az első Fresh Corner Kupa 2026. augusztus 13-án és 14-én csütörtökön és pénteken délután és este kerül megrendezésre a MOL Tatabánya KC, a Zágráb, a Kielce és a Celje kézilabda csapatai lépnek pályára a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban.
4: A Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban.
3: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
0: Ez reklám volt.
5: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánló.

Olivia Rodrigo és a Trump Dead volt a tiéd csak slágerek között érkezett koktél. 5 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Hello, hello! Itt a Bulvár Csokor, csak szólok. Benne pedig Olivia Rodrigo. Nos, a hölgy végleg szakított a brit színész Louis Petrides-sal. A pletykák szerint a júniusban megjelent harmadik nagylemezét már ez a szakítás ihlette, de kapaszkodjatok meg, a lány nem szomorkodik. Kiderült, hogy egy igazi Wall Street-i safety próval bizonyos Julian Cronenberg-szel jött össze. Ő egy kőgazdag magántőketársulási munkatárs, aki korábban a Goldman Sachs-nál volt elemző, ráadásul gyeplabdázóként az amerikai válogatottban is játszott. Nos, a hollywoodi safety pro után inkább egy pénzes zsák. Számomra ez teljesen érthető, de utálatos. Egyébként a lesifótosok már Izlandon is elkapták őket, ahol egyetlen vezetékes fülhallgatón osztozva hallgattak zenét a reptéren, a napokban pedig egy New York-i parkban kapták lencse végre a turbékoló párt. Turbékoljanak, amíg csak lehet. Bulvár Csokor, benne Olivia Rodrigo az imént, mindjárt a búcsú ideje, addig Donna Summer, Declan G. Donovan, és persze a New Level Empire buraival közösködik a csapat itt a látható, hozom csak slágerek közt.

0: Bárhogy nézem, elérkeztünk a Beat első órájának a végéhez. Ez pedig azt jelenti, hogy jönnek a legfrissebb hírek, információk, utána azonban még 60 percen keresztül együtt rádiózhatunk, és ezt a bizonyos órát, ami előttünk áll, Sia újdonságával nyitjuk. Ez lesz majd a Fist Fighting the Sandstorm.
1: Kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is, lehet koncert! Hallgass a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634-325-325.
3: Az AI tud verset írni. A virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas. Munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk 3 perccel, köszöntöm Önöket. Rászoruló gyerekek felzárkóztatására gyűjt pénzt az Ökumenikus Segélyszervezet, megalakult az Oscar díjra nevező bizottság, Fabien Barthez lett a kapusedző a francia válogatottnál. Hozom a részleteket a mikrofonnál Nemes Kitti. Iskola kezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet idén az összegyűlt adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkózását a tanévben. Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, a kormány a nyár elején 50.000 forintos tanszer támogatást jelentett be, ez pedig lehetőséget ad a segélyszervezetnek arra, hogy idén nagyobb hangsúlyt fordít a gyerekek évközbeni felzárkóztatására. Ezért az idei adománygyűjtés célja 2000 fejlesztő órára elegendő pénz, 20 millió forint összegyűjtése. Összehívta a Magyarország hivatalos Oscar nevezéséről döntő bizottságot a Nemzeti Filmintézet a Filmreform 2026 közreműködésével. A szakemberek szeptemberben döntenek a magyar Oscar nevezésről, közölte az NFI csütörtökön az MTI-vel. Az Oscar díjra nevező bizottság tagjai között van Erdély Mátyás operatőr, Gazdag Gyula forgatókönyvíró rendező, Gelencsér Gábor filmtörténész, kritikus, Kocsis Ágnes rendező, László Sára producer és Horváth Kristóf fesztiváligazgató a fiatal filmesek képviseletében. Bővebben az Oscar nevezés menetéről a Nemzeti Filmintézet honlapján található meg további információ. Zenével, tánccal, gyermekprogramokkal és ismert előadókkal várja a közönséget augusztus 15-én a 31. falunap a Monostori városrészben, Komáromban. A Dózsa György Művelődési Ház teraszán rendezett programsorozatban többek között Radics Gigi, Vásári André, László Attila, Dori és a Tonix Honix is színpadra lép. A rendezvény mindenki számára ingyenesen látogatható. És végül sport. Fabien Barthez irányítja majd a kapusok felkészülését a francia labdarúgó válogatottnál, amelynek élére bő 2 hete nevezték ki Zinedine Zidane-t. Az új szövetségi kapitány javaslatai alapján állt össze a még mindig nem végleges stáb. A válogatott mellett tevékenykedő komplett csapatot szeptember elején mutatja be a szövetség. Zidane a kapusok felügyeletét egykori válogatott beli csapattársára bízza, akivel együtt nyertek világbajnokságot 1998-ban.
0: Időjárás.
1: Ma a napsütésé lesz a főszerep, legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, 27-30 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, azonban időnként több felhő jelenhet meg, eső továbbra sem várható, 31 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a Kárnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Indul a Beat második órája, vidám délutánt mindenkinek, sziasztok! 2 óra a legújabb slágerekkel, a legfrissebb kedvencekkel, és ahogy azt az előző 60 perces etap végén ígértem, szia slágerével indulunk, ez lesz a Fistfight in a Sandstorm. Tartsatok velem, a mikrofon mögött én.

Ez a Forrás Rádió mindig veled. Na, hát ez az előző dal is olyan volt, mint valami best of felhozatal. Jax Jones, Joe Corey, illetve Jason Derulo, ők voltak benne. Ez volt a Tonight, és bizony egy hasonlóval folytatjuk. David Guetta, Teddy Swims, valamint Tones and I, ők is összeálltak. Ebből született a Ganga.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig vele.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: A kék tigrisek ismét a pályán. Az első Fresh Corner Kupa 2026. augusztus 13-án és 14-én, csütörtökön és pénteken délután és este kerül megrendezésre a Moltatabánya KC, a Zágráb, a Kielce és a Celjek kézilabda csapatai lépnek pályára a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban.
2: A Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban.
1: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

Ez a Forrás Rádió mindig veled, úgy látszik ez a kollabok műsora. A brazil DJ Alok, a legendás kultikus Faithless, valamint az angol dalszerző Sam Harper is összeálltak. Ebből született a Club Bizarre.

Ez a Forrás Rádió mindig veled. Manapság már gyakorlatilag nem is kell létezni egy zenekarnak ahhoz, hogy slágerei lehessenek. Elég a Démonvadászokra gondolnunk, illetve a Huntrix féle Goldenre és a Sacha Boys féle Soda Papra. Na de kis hazánkból is tudunk hasonló példát felhozni. Természetesen ott a Hogyan tudnék élni nélküled és a roppant népszerűvé vált Kuplung zenekar. Nos, ők azért elkezdtek dalokat kiadni, nem is akármilyeneket. Jön már is az újdonság tőlük, ez a lép nem kell.

0: Ennyi volt már a Beat, köszönöm a figyelmet. A következő két óra Zimmerer Tamásé, ő hozza a Chartert, majd pedig jön a Light Session Major Gabe-bel. Tartsatok velünk a folytatásban is, az elmúlt két órában Ilyes Solandot hallottátok.
1: Egy világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Ilyes Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
3: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
4: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makett gyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.

0: Ne feledd, a helyszín, gasztroudvar Tata, a régi rutin tampája területén. Ott a lény.
1: Új konyhát szeretnél? Az biztos hónapokig tart.
2: Nem, ha a Komódnál vesszük. Megtervezik, kiszállítják és be is szerelik.
3: Komód bútorüzletek. Tervezés, szállítás, beszerelés, minden egy helyen. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
4: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. Magyar Péter a Duna vízszintjének emelésén dolgozó szervezetek képviselőivel számolt be a munkálatokról Paksnál. A Magyar Nemzeti Bank dokumentumokat adott át az ügyészség részére. Nincs kilátás nagy területre kiterjedő esőre, fokozódik az aszály. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Magyar Péter miniszterelnök a Duna vízszintjének emelésén dolgozó szervezetek képviselőivel számolt be a munkálatokról Paksnál. A kormányfő a közösségi oldalára csütörtökön feltöltött videóban egy hajó fedélzetéről megmutatta azt a bárkát, amelyet el fognak süllyeszteni, és beszámoltak a fenékküszöb építésének munkálatairól is. A felvételen elhangzott, hogy a fenékküszöb építése 30 napig tarthat. Magyar Péter elmondta azt is, hogy sok helyről érkeznek felajánlások, például kő, vízi és szárazföldi jármű technológia. Tudása a munkálatokhoz. A Védelmi Igazgatási Hivatal által létrehozott duna@vih.gov.hu e-mail címen várják a felajánlásokat. A Magyar Nemzeti Bank átadta az ügyészség részére azokat a dokumentumokat és információkat, amelyek a korábbi jegybanki vezetés idején megkísérelt az Optima csoport és Quartz csoport közötti értékpapírkölcsön ügylettel kapcsolatban rendelkezésre állnak, tájékoztatta a jegybank az MTI-t csütörtökön közleményben. A jegybank új vezetése hangsúlyozta, a továbbiakban is minden szükséges információval segíti a nyomozó hatóság munkáját. Számottevő mennyiségű nagy területre kiterjedő esőre a jövő héten sincs kilátás, így az aszály tovább fokozódik, írta a Hungaromet ZRT elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben is csak nagyon kevés helyen fordultak elő számottevő csapadékot adó záporok. Az elmúlt 30 nap csapadék összege csak kevés helyen haladja meg a 20 mm-t, az ország területének több mint felén azonban a 10 mm-t sem éri el. A talaj csak nem országszerte rendkívül száraz, ilyen nagy területen ilyen mértékű talaj kiszáradás 2022-ben sem volt tapasztalható. Jelenleg az ország túlnyomó részén nagyfokú, vagy a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági aszály van, utóbbi terület aránya meghaladja az 50%-ot. A MÁV tájékoztatása szerint augusztus 15-től 18-áig karbantartási munkák miatt valamennyi személyvonat helyett Esztergom Lábatlan, valamint Esztergom Komárom között MÁV buszok közlekednek. Részleteket a MÁV honlapján találnak.
0: Időjárás.
1: Túlnyomóan felhőtlen vagy derült napos időben lesz részünk, az északi északkeleti szelet a Dunától keletre nagy területen kísérhetik élénk lökések, a hőmérséklet 27 és 30 fok között alakul, kés estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

most itt a zenei és a slágerlista, örülteknek, sziasztok! Indítom a Forrás Chartert, csütörtök van, jönnek a netes kedvencek, a visszatek rovat, és persze Ed Sheeran, mert hogy a 20. héten az Azizám, és Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok velem a

A 20. héten Ed Sheeran, persze, hogy az Azizammal rendezvúztatok. Szép estét kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 7 óráig pörgetem a netes kedvenceket, és ne felejtjétek, jön a visszatek rovat is. A Topic és E7 közös Breaking Me lesz itt veletek. Találkozhattok DJ Major Gabe-bel is, a Light Session 2 órájában ma ő repül felétek. Előtte Bruno Mars, a popzene abszolút királya. Ő is érkezik, sőt, kapaszkodj, muzsikálni is fog, de hát ezt már megszokhattad. A Barbie című film folytatásáról is mesélek, mert hogy elvileg lesz. No, de hogy gyakorlatilag-e? Na és itt lesz Dash, egy titokzott

a 18. a héten, ez a Forrás Rádió, benne pedig a Forrás Charter, a hétköznapi slágerlista a netes kedvencekkel, no és dessel! Képzeljétek, belső körökből kiszivárgott hírek szerint az egyik legutóbbi hatalmas vidéki fesztivál fellépése után kőkemény feszültség alakult ki Dess és a szervezők között. A pletykák szerint a vita a VIP ellátás és a technikai részletek miatt robbant ki, és a helyzet annyira elmérgesedett, hogy a backstage-ben állítólag poharak is röpködtek. Bár a menedzsment próbálja elsimítani az ügyet, a fesztivál háttér személyzete szerint a rapper Kerek Perec kijelentette, jövőre kétszer is meggondolja, hogy fellépen ezen a helyszínen. Na és emellett a magánélete is kész krimi. Az elmúlt hetekben a budapesti éjszakában többen kiszúrták, hogy a rapper egy vadonatúj méregdrága sötétített üveges luxus autóval futkározik. Hát csak óvatosan tedd, drága Dess. Ő jön Young Fly-jal a kis kecemost.

bombáztak. Ez a forrás, benne pedig a Charter a netes listával. Köszönöm, hogy itt vagy. Képzeljétek, decemberig kell megállapodni a Warner Bros-nak a Barbie folytatásáról. Tennie kell mindezt a három kulcsfigurával, Margot Robbie-val, Ryan Gosling-gal és a filmet rendező, illetve társ szerzőként is jegyző Greta Gerwig-gel. A The Hollywood Reporter beszámolója szerint, ha addig nem születik egyesség a fő alkotókkal, a folytatás jogai visszaszállhatnak a Matterre. A tárgyalások állítólag már hónapok óta tartanak, és az ajánlat a bevételből való részesedést is tartalmazza bizonyos mozi mérföldkövek elérése után. Nos, hogy tetszett neked a Barbie? Szerintem egy baromi megosztó film volt. Valaki bokákolt tőle, van, aki meg, aj, de jó! Na, de hát ilyen filmek is kellenek. Na, meglátjuk, hogy mi lesz. Lesz-e folytatás, avagy sem. Raider lesz, az tuti. Itt a 13. helyen a Where is my husband?

13. héten Ray és a Where is my husband? Te a Forrás Chartert hallgatod, benne pedig a netes listát, én Tamás, Tóth Abigail és Accent a folytatásban. A

0: amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 6 óra előtt, köszöntöm Önöket. Baranyában is megjelent az afrikai sertéspest is. Egyre fontosabb feladata az erdőgazdálkodásban a mesterséges vízlelő helyek fenntartása. Megdőlt a legalacsonyabb vízállás rekordja a Maroson Makónál. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. 2 Baranya vármegyei házi sertésállományban is megerősítette az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma, közölte a hatóság az MTI-vel. Azt írták, a drávafoki 34 sertéstartó gazdaságban és az okorági 19 mangalicából álló állományban lázgyengeség, hasmenés és elhullás miatt merült fel a betegség gyanúja. A laboratórium augusztus 12-én mindkét esetben megerősítette az ASP jelenlétét. Haladéktalanul elrendelték a gazdaságok lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. A hatóság a kitörések körül 3, illetve 10 kilométeres védő és megfigyelési körzetet jelölte ki. Az állományok felszámolása folyamatban van. A Nébik közleményében kiemelte, az ASP emberre nem veszélyes, ugyanakkor jelentős gazdasági károkat okozhat a sertés ágazatban. A következő évek során a klímaváltozás miatt egyre fontosabb feladat lesz az erdőgazdálkodásban a mesterséges vízlelő helyek fenntartása, olvasható az agroinform.hu oldalon közzétett összefoglalóban. Az erdei tavacskák, dagonyák és itatók nem csak a vadállomány menedékei, az erdei élőhelyek ökológiai egyensúlyának megőrzéséhez is hozzájárulnak. A szakemberek számításai alapján az ilyen beavatkozások több száz állat túlélését segíthetik, és nem csak azzal, hogy ivóvizet biztosítanak, hanem azért is, mert a nagy testű vadak rendszeresen használják ezeket a helyeket a testhőmérsékletük szabályozására. A rendkívüli hőség és a csapadékhiány nagy kihívás az erdők élővilága számára, a természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt az erdőgazdaságoknak kell gondoskodniuk vízről. Megdőlt a legalacsonyabb vízállás rekordja csütörtökön a Maroson Makónál. A vízügy.hu adatai alapján a Maros vízszintje mínusz 128 cm-re csökkent a makói vízmércénél csütörtökön reggel. A vízszint ezt követően némileg emelkedett, csütörtökön kora délután mínusz 125 cm-re nőtt. A korábbi legalacsonyabb vízszintet, mínusz 127 cm tavaly október 2-án mérték a Tisza mellék folyóján. A Maroson a legmagasabb vízszint 625 cm volt Makónál az 1975-ös árvíz idején. Tartanak még ingyenes jogi tanácsadást ebben a hónapban Kisbéren. A Családsegítő Központban augusztus 17-én és 24-én várják az ügyfeleket, mindkét alkalommal délután 3:30 és 5:30 között.
0: Időjárás.
1: Túlnyomóan felhőtlen vagy derült napos időben lesz részünk, az északi északkeleti szelet a Dunától keletre nagy területen kísérhetik élénk lökések, a hőmérséklet 27 és 30 fok között alakul, kés estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

10. héten a Hertz és Purple Disco Machine közös Wonderful Life. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor, sziasztok! Folytatom a Forrás Chartert, csütörtök van, itt vannak a netes kedvencek egészen 7 óráig, no meg jön Topic és E7-es közöse is, méghozzá a Visszatek rovatban. Találkozol DJ Major Gabe-bel, a Light Session 2 órája 7 és 9 között, tuti, hogy az övé. Előtte viszont mindenképpen itt lesz Bruno Mars is. No meg legjobbjaink addig Alex Warren és a Fever Dream, Jennifer López pedig David Vettával kezdi most a blokkot. Save Me Tonight, így az újdonság, hozom a 9. helyen. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a netes kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó

0: Alex Warren és a Fever Dream, a 7. Taylor Swift-tel randiztál az Opel Heights OL-t. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter, mondom a menetrendjét, hétfő Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, ez van ma, péntek Dance Chart, és ha már emlegettem a netes listát, 2020 legyen a dátum, abban az évben ezen a héten a Topic és E7 eszközös volt az első, íme itt a Breaking Me. I'm just right here dancing
1: around to the rhythm. What up guys, I'm Topic.
2: Forrás Rádió, mindig veled.

0: kisemben.
1: A hatodik a héten Diaz és Ment a közösen, ez volt a Méreg. Te a Forrás Rádiót hallgatod, ez pedig a Charter még mindig Nagy Bógival és Dessel. Jól leszek újra, így az újdonság, a netes listán az ötödik.

csütörtökön az internet kedvenc slágerei. Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A negyedik.

4. héten Taylor Swift a The Fate of Ophelia repült feléd. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter. Köszönöm, hogy velem tartasz, én Tamás. Ez az óra még tuti, hogy a miénk, nem sokára a legjobb háromban leszünk. No, de előtte egy kis bulvár hír. Hetek, lassan már hónapok óta hangos a világsajtó. Bruno Mars állítólag hatalmas, közel 50 millió dolláros szerencsejáték adósságával kapcsolatban. No, de ezt már többen megszáfolták. Van, aki azt mondta, hogy igen, tartozik, valaki azt mondta, de hogy tartozik ő? Hát, hogy mi az igazság? Szerintem az életben nem fog kiderülni. Az viszont kiderül, miután a Six Sonic Projectet jegelték, Bruno az elmúlt hetekben feltűnően sokat tartózkodott Los Angeles-i és londoni stúdiókban. A legfrissebb pletykák szerint egy teljesen új szólólemezen dolgozik, ami szakít az eddigi retro funk hangzással, és egy sokkal modernebb pop R&B vonalat képvisel majd. Na hát, hogy milyen lesz ez? Ho-ho! Na, kíváncsian várjuk. Bruno Marsra már nem kell, már is énekel az I Just Man.

Shakira és Burna Boy, a Die Die szerepelt most a második helyen. A chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy, ez a Forrás Rádió hétköznapi slágerlistája. Az első helyen már is Bibi Rexával és a Faithless-szel. Parancsolj, itt a New Religion!

az eső ezen a héten. A New Religion, a BB Rexa és Fét lesz közös. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző 2 órával a Forrás Chartert, no persze, hogy a netes listával hallottad. Holnap is jelentkezem ezzel a programmal. Akkor majd a Dance Chart lesz a porondon, és találkozhatsz Even Max-el is, a popvilág asszimetrikus hajú királynőjével. Szakítás, dühös album kukázás, kutyás meglepetés. No, ezekről lehet, hogy mesélek majd. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Major Gabe lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben. Buenos Morgan, én Zimmerer Tamás vagyok, ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session-öt pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!

0: hitte csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgen!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 7 óra lesz, 3 perc múlva. Szép estét kívánok! Több mint 6 milliárd forintba kerül a Paks és Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítése. Japán cserebogarat fogtak a magyar határ közelében, Szlovéniában. Október 8-án érkezik a mozikba a Mayer Bernadett Mami Blue című filmje. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének a Dunán. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök a beruházásról tartott rendkívüli sajtótájékoztatón csütörtökön. Magyar Péter kifejtette, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni, az első 35 ezer köbméterből a szakemberek elkészítik azt a keresztirányú kőbordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később megerősítik a medret és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alul a folyófeneket. Hozzátette, a szakemberek folyami naszád és szonár segítségével folyamatosan mérik a Duna medrének állapotát, a víz áramlását, sebességét, és ez így lesz a jövőben is. Japán cserebogarat fogtak a magyar határ közelében, Szlovéniában. A bogár kifejlett egyedei egyebek mellett a szőlőt és a gyümölcsfákat, a lárvái pedig a növények gyökereit károsítják, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az MTI-vel. A közlemény szerint a szlovén hatóságok júliusban a magyar határtól mintegy 500 méterre pincetelepülésen fogtak egy japán cserebogarat. Ezért a NÉBIH haladéktalanul megkezdte a szükséges növény egészségügyi intézkedéseket, többek között feromon csapdákat helyeztek ki az esetleges terjedés mielőbbi észlelése érdekében. A lakosság és az utazók figyelme kiemelten fontos a károsító hazai megtelepedésének megelőzésében. A külföldről hazatérők mindig vizsgálják át ruházatukat, podgyászukat, járművüket és kemping felszerelésüket, valamint ne hozzanak be ellenőrizetlen forrásból származó növényeket és növényi anyagokat, hangsúlyozta közleményében a NÉBIH. Október 8-ától vetítik a magyarországi mozik Mayer Bernadett Mami Blue című filmjét, amelynek főbb szerepeiben Fűr Anikót, Vilmányi Benettet, Znamenák Istvánt és Vaskovics Andreát láthatja a közönség, közölték az alkotók az MTI-vel. A Mami Blue magyarországi bemutatója előtt már szerepelt a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál Work in Progress kategóriájában. A világpremierje áprilisban a 16. Pekingi Nemzetközi Filmfesztiválon volt, ahol 3 díjat is nyert. Vetítették nemrégiben a jeruzsálemi, a palicsi és a bledi nemzetközi filmfesztiválokon is. A Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a holnapi napon tart kihelyezett véradást Tatán a Klapka laktanyában délelőtt 9 órától délután 1 óráig. Nagyon fontos, hogy a hosszú hétvége előtt minél többen adjanak vért, ne feledjék, a kivért ad életet ad.
0: Időjárás.
1: Az éjszaka ismét kifejezetten friss, hűvös időt ígér, felélénkül a szél. Pénteken folytatódik a szikrázó napsütéses időjárás, felhő ezen a napon sem lesz jellemző az égbolton. A hőmérséklet holnap reggel 13, délután pedig 32 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora!

Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Sok zene, kevés duma. Kevés duma. Utóra csak slágerekkel. Csak slágerekkel. Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban.

0: kedvencek a legjobb forrásból. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Velünk mind a piszkos kölyök, minden lidérc táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lidérc táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

0: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel.

jelentünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Íj és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hét

0: Láttam, miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukása után.
1: Friss, ropogós, és jobban tapad, mint a rágó a cipőt talpára. Jöjjön is, mint egy újdonság. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: addig csak a cuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltöri.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.